0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Jelentősen megújult a Gyert János tó, amelynek vízfelülete csaknem kétszeresére nőtt a fejlesztésnek köszönhetően. Na, a 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektáros tó már a közel egy hektáros lett. A partot is rendezték, a régi stégek helyett pedig 30 új horgászállást építettek, amelyek között 6 akadálymentesen használható. Emellett pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A munkálatok miatt ugyan voltak kritikus hangok, a Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz által kimosott partoldal idővel veszélyessé válhatott volna. A tiltakozások ellenére megkezdődött a 99 lakásos lakópark építése Fonyódon. A balatonparti beruházás ellen januárban több százan tüntettek, most arra azonban megjelentek a munkagépek a területen. A polgármester szerint a beruházó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége az építkezés leállítására. A városvezető hangsúlyozta, hogy a projekt kedvéért nem módosították a helyi építési szabályzatot, és a Balatonhoz való hozzáférés is megmarad. A lakópark mellett egy 9 méter széles parti sáv továbbra is közterület lesz. A lakópark átadását 2028 első felére tervezik. Minden hatodik ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt. Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban felhős lesz az ég, és számítani lehet esőre, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz a csúcsérték, és felhős, esős idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Van egy programot kell telepítenie a telefonjára. A szoftverrel a csalók távolról hozzáfértek a készülékéhez és a bankszámlájához, amelyre egy másik áldozattól kicsalt több mint 2 millió forintot utaltak. Amikor ezt az összeget kriptovalutára akarták váltani, már a nő jóváhagyására is szükség volt. Az ügyészség szerint a nő ekkor már tudta, hogy bűncselekményből származik a pénz, mégis engedélyezte a tranzakciót a beígért nyeremény reményében. A 600 ezer forintot végül nem kapta meg, viszont ellene pénzmosás miatt vádat emeltek és felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak. Ezen a hétvégén rendezi meg az Orosz László emléktornát a Kométa KVD Kaposvári Kosárlabda Klub. A felkészülési tornán 4 csapat vesz részt, a házigazda mellett a Paks, a Szeged és a Budapesti Honvéd. A KKK pénteken a Honvéddal játszik az elődöntőben este 6 órától, másnap pedig délután 3 órakor lesz a bronz meccs és este 6 órakor a döntő. A mérkőzéseket a Kaposvár arénában rendezik meg. Több meleg rekord is megdőlt szerdán Magyarországon a hidegfront érkezése előtt. Tatabányán hajnalban 22,1 fokot mértek, ezzel egy 80 éve fennálló országos rekord dőlt meg. Budapesten a reggel és a délután is rekordot hozott. A Jánoshegyen hajnalban 20,9, Újpesten pedig délután 34,8 fokot regisztráltak. Utóbbi egy 98 éves fővárosi napi melegrekordot adott át a múltnak. A rendkívüli meleget a közeledő hidegfront előtt érkező déli áramlás okozta, amely meleg és száraz levegőt szállított a Kárpát-medencébe.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban felhős lesz az ég és számítani lehet esőre, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz a csúcsérték, és felhős, esős idő várható.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Ájli Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat!

eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Újra polgármesteri fórum sorozatra indul Szita Károly. A városvezető összesen 12 helyszínre látogat el, ahol a kaposmáriak személyesen mondhatják el neki a városrészük problémáit, véleményüket és fejlesztési

0: termékeket vásárolhatnak, illetve kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar Utcabált tart, szombaton pedig a Méz együttes és a Senior zenekar lép fel. A szakembereket szombat délután méhészeti konferencia is várja a Dorottyaházban, a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. Donald Trump lehetségesnek tart egy amerikai-ukrán-orosz csúcs találkozót az ukrajnai háború lezárása érdekében. Az amerikai elnök a Vlagyimir Putyinnal folytatott legutóbbi telefonbeszélgetése után azt mondta, szerinte az orosz elnök megállapodást akar. Trump úgy fogalmazott, ha a Volodymyr Zelenszky is kész a megegyezésre, akkor lehet előrelépés a háborúban. Az amerikai elnök szerint a béke megállapodást jelenleg elsősorban Putyin és Zelenszky egymással szembeni ellenszembe nehezíti, ugyanakkor úgy látja, mindketten belefáradtak a háborúba. Trump ezért elképzelhetőnek tartja, hogy a három ország vezetője személyesen is tárgyalóasztalhoz üljön.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban felhős lesz az ég és számítani lehet esőre, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz a csúcsérték, és felhős, esős idő várható.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: 91.2 Rádió Most.
1: Hétvége, két véglet. Ha monoton megszokottad, vagy meg nem történt, de élnéd meg.
2: Valakinek ez kell, valakinek az. Van, aki jó fej, meg van, aki nem az. Van, akinek szesz kell, van, akinek gaz. Fárok napokra, hétvége lesz.
3: Pálinkás jó reggel,
4: borvirágos orral.
3: Jó kedvel aladjunk előre együtt a
4: korra.
3: A hétvéget ért végre,
4: ő az élet értéke.
3: A dilemma csupán

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Egy csaknem 90 éves, a második világháborút megjárt Mercedesre bukkantak Somogyban. Az 1938-as

0: Sa pedig szeretné minél eredetibb állapotban megőrizni. Négy helyszínen is várják a véradókat jövő héten Kaposváron. Szeptember 15-én kedden a Területi Vérellátó Intézetben reggel 9-től este 6-ig, a DRV Guba Sándor utcai telephelyén pedig fél 11-től délután 2-ig lehet vért adni. Szerdán a MATE Kaposvári kampuszán délután 1 és 4 óra között tartanak véradást. A hetet jövő hét pénteken az Árpád utcai McDonald's-nál zárják, ahol déltől délután 5 óráig várják a véradókat. Jelentősen megújult a Gyert János tó, amelynek vízfelülete csaknem kétszeresére nőtt a fejlesztésnek köszönhetően. A 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektáros tó már a közel 1 hektáros lett. A partot is rendezték, a régi stégek helyett pedig 30 új horgászállást építettek, amelyek között 6 akadálymentesen használható. Emellett pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A munkálatok miatt ugyan voltak kritikus hangok, a Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz által kimosott partoldal idővel veszélyessé válhatott volna. A Tesco üzleteiben kapható szilikon kenyérsütőformát hívtak vissza, mert a megengedettnél több káros anyag kerülhet ki belőle. Az intézkedés az Ambition Sherry márkájú 25x13 cm-es sütőforma egyik tételét érinti, amelyet már levettek az üzlet polcairól. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az anyagok a sütőformából az ételbe kerülhetnek, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Aki ilyen terméket vásárolt, annak azt javasolják, hogy ne használja, hanem vigye vissza a Tesco üzleteibe. Minden hatodik ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt. Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Ízelítőt kapunk az őszből ma. Egész nap felhős időnk lesz, és főképp délelőtt számítani lehet esőre, záporokra. Délutánra csökken majd a csapadékhajlam. A levegő még jobban lehűl, nappal csupán 19 fok lesz a legmagasabb érték.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi 20. mézfesztivált Kaposváron. Pénteken és szombaton a Főutcán és az Európa Parkban mézeket, mézes kalácsokat, viaszgyertyákat és más méhészeti termékeket vásárolhatnak, illetve kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar utcabált tart, szombaton pedig a Méz együttes és a Senior zenekar lép fel. A szakembereket szombat délután méhészeti konferencia is várja a Dorottya házban, a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. A tiltakozások ellenére megkezdődött a 99 lakásos lakópark építése Fonyódon. A balatonparti beruházás ellen januárban több százan tüntettek, mostanra azonban megjelentek a munkagépek a területen. A polgármester szerint a beruházó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége az építkezés leállítására. A városvezető hangsúlyozta, hogy a projekt kedvéért nem módosították a helyi építési szabályzatot, és a Balatonhoz való hozzáférés is megmarad. A lakópark mellett egy 9 méter széles parti sáv továbbra is közterület lesz. A lakópark átadását 2028 első felére tervezik. Egy csaknem 90 éves, a II. Világháborút megjárt Mercedesre bukkantak Somogyban. Az 1938-as Mercedes 170V első tulajdonosa egy budapesti orvos volt, aki egészen 1970-ig használta az autót, majd több mint 50 évre garázsba állította. A járművet a II. Világháború idején katonai szolgálatra is berendelték, ennek nyomát egy karosszériába ütött azonosító őrzi. A különleges Mercedes évtizedekkel később meglepően jó, nagyrészt eredeti állapotban került elő, még a gyári bőrkárpitja is megmaradt. Az autó ma is működőképes,

0: Minden hatodik ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt. Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Ízelítőt kapunk az őszből ma. Egész nap felhős időnk lesz, és főképp délelőtt számítani lehet esőre, záporokra. Délutánra csökken majd a csapadék hajlam. A levegő még jobban lehűl, nappal csupán 19 fok lesz a legmagasabb érték.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Róth Balázsi Hunor.
3: Szép őszi reggelt kívánok, Kaposvár! Hamisíthatatlanul itt az ősz, és egy elsős péntek reggelre ébredtünk. Szeptember 11-én. Hát 2001 óta ez a nap az egész világnak bevésődött az emlékezetébe, és hát ma 25 éve történt a World Trade Center elleni terrortámadás New Yorkban, ilyenkor az egész világ erre emlékezik. Viszont mi itt Kaposváron ettől függetlenül mindent megteszünk annak érdekében, hogy berúgjuk a hét utolsó munkanapjának az ajtaját, és egy lendületes napot töltsünk együtt 10. szeptember 11-én. Én természetesen ma reggel is számítok rátok, és ti is számíthattok rám. Hozunk nagyszerű zenéket, köszöntjük az ünnepelteket, lapszemlét és kalendáriumot is hozok ebben az órában. Na de jönnek újdonságok és régi jól ismert felvételek is. James Blunt-tól a Taste is Like Summer érkezik is hamarosan, egy ropogós újdonság, de az órát Pitbull és Cash-a nyitja a Timber-rel a rádió mostan. It's gone.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Szeptember 11-e van, és a mai napon a Teodórák ünneplik névnapjukat. Ez egy görög-német eredetű név, jelentése Isten ajándéka. És a Teodóra név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek művészi érzéke fejlett, jó üzleti meglátásai vannak, és mások jóléte iránt felelősséget érez. Jó szívű, figyelmes ember, jellemző rá, hogy elképzeléseiben, cselekedeteiben figyelembe veszi mások szükségleteit és érdekeit. Mindig kész segíteni a rászorulókon. Ugyanakkor előfordul, hogy olyan dolgok miatt aggódik, amin nem tud segíteni. Hát kedves Teodórák, ezen próbáljatok meg változtatni, és élvezzétek a mai napot. Nagyon boldog névnapot kívánok mindannyiótoknak, Isten éltessen, és köszönjük azokat is, akik ma születésnapot ünnepelnek. Az ünnepelteknek jön Szakács Gergő dala, az Elkezdem a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
2: Fél három, kopog a hajnal.

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Aktualitások és kaposvári hírek egy helyen a kaposvármost.hu-n. Ma is megnyitottam testvéroldalunk digitális hasábjait, hogy nézem, miről is írnak. Az utolsó hőségnap, egy kis időjárás előrejelzés a főoldalon. A környezet tudatos közlekedésre ösztönzik a toldis diákokat. Válóperek, szerelmek és összekevert levelek. Érkezik az egy csók és más semmi a csikibe. Mintegy 56 ezer gyermekhez jutnak el a finó termékek az új tanévben. Bajtársiasság és emlékek, évfordulót ünnepeltek a nyugdíjas kaposvári tűzoltók. Gyerekprogramokkal, mézversennyel és visszatérő fellépőkkel vár mindenkit a 20. mézfesztivál itt Kaposváron. Elindult a BYD értékesítés Kaposváron, BYD Roadshow is érkezik, kamiontűz az M7-esen Balatonboglárnál. Parkszínházi fesztivált tartanak Kaposváron. 6 ország lovastornászai Kaposváron. Hát a címekből is jól látható, hogy abszolút a kaposvári hírek kapja a főszerepet a kaposvármost.hu-n. Érdemes kattintani.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most. If

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Jelentősen megújult a Gyert János tó, amelynek vízfelülete csaknem kétszeresére nőtt a fejlesztésnek köszönhetően. A 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektáros tó már a közel egy hektáros lett. A partot is rendezték, a régi stégek helyett pedig 30 új horgászállást építettek, amelyek között 6 akadálymentesen használható. Emellett pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A munkálatok miatt ugyan voltak kritikus hangok, a Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz által kimosott partoldal idővel veszélyessé válhatott volna. Egy nyereményjátékkal vertek át egy kaposvári nőt, majd végülvég ellene emeltek vádat pénzmosás miatt. A 40-es éveiben járó nőnek azt állították, hogy 600 000 forintot nyert, a pénz átvételéhez azonban egy programot kell telepíteni a telefonjára. A szoftverrel a csalók távolról hozzáfértek a készülékéhez és a bankszámlájához, amelyre egy másik áldozattól kicsalt több mint 2 millió forintot utaltak. Amikor ezt az összeget kriptovalutára akarták váltani, már a nő jóváhagyására is szükség volt. Az ügyészség szerint a nő ekkor már tudta, hogy bűncselekményből származik a pénz, mégis engedélyezte a tranzakciót a beígért nyeremény reményében. A 600 000 forintot végül nem kapta meg, viszont ellene pénzmosás miatt vádat emeltek és felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak. A Tesco üzleteiben kapható szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza, mert a megengedetnél több káros anyag kerülhet ki belőle. Az intézkedés az Ambition Sherry márkájú 25x13 cm-es sütőforma egyik tételét érinti, amelyet már levettek az üzlet polcairól. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az anyagok a sütőformából az ételbe kerülhetnek, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Aki ilyen terméket vásárolt, annak azt javasolják, hogy ne használja, hanem vigye vissza a Tesco üzleteibe.
0: Időjárás jelentés.
3: Ízelítőt kapunk az őszből ma. Egész nap felhős időnk lesz, és főképp délelőtt számítani lehet esőre, záporokra. Délutánra csökken majd a csapadékhajlam, a levegő még jobban lehűl, nappal csupán 19 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Fél
1: hét múlt, és Miles Smith-dalát hallgattuk a Nice to Meet You-t a Rádió Moston Kaposvár rádiójában. A mikrofonnál Róth Balázsi Hunor, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hát egy hamisítatatlan őszi napunk van, ez talán megkérdőjelezhetetlen. Esik az eső, és igen-igen sötéten indult a reggel. Nem esett jól bejönni a rádióba, az az igazság. Már csak azért sem, mert amikor kiléptem az ajtón, és konstatáltam, hogy korom sötét van, aztán megérkeztem a szerkesztőséghez, és még mindig korom sötét volt, sőt, ha kinézek az ablakon, még szinte most is korom sötét van, és ez már csak rosszabb lesz. Hát bizony, közeleg a tél, itt az ősz, és vége a hosszú nappaloknak, jönnek a hosszú éjszakák helyette. Na de jönnek a nagyszerű dalok is itt a Rádió Moston, napszaktól és időjárástól függetlenül a nap 24 órájában pörgetjük a legjobb dalokat, és ez így lesz továbbra is. Robbie Williams és a Let Me Entertain You című energiabomba jön a folytatásban, előtte pedig az idei futballvilágbajnokság himnuszát hallgatjuk Shakirától és Bonobótól, ez a Die Die.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Szeptember 11-ét írjuk, és hát ma 25 éve, hogy támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, egészen pontosabban kettő, a New York-i World Trade Center, az ikertornyok, erre emlékezik az egész világ. 2819-en haltak meg, egy másik gép a Pentagon épületébe csapódott ugyanezen a napon. Ugyanakkor ma 81 éve született Franz Beckenbauer, világbajnok német labdarúgó, edző, csapatvezető, akinek beceneve Der Kaiser, azaz a császár volt. Ma 963 éve, hogy csatába menet belehalt sérüléseibe első Béla magyar király. 1816-ban, azaz 210 éve született Carl Zeiss, német mechanikus, ma is világhírűek a gyárában készült órák, finom mechanikai cikkek. 1733-ban, azaz éppen 293 éve, hogy meghalt François Couperin, francia barokk zeneszerző, a nagy Couperin. És végül, de nem utolsó sorban, 1984. szeptember 11-én Bruce Springsteen új rekordot állított fel a Philadelphia Spectrumban 16.000 néző előtt adott koncertet. És hogyha már Bruce Springsteen nevéhez fűződik egy ilyen esemény is, akkor hallgassuk őt itt a Rádió Moston. Szintén 1984-ből jön a Dancing in the Dark.
0: Ez volt a kalendárium.

Maroon 5 dala 2010-ből érkezett, a Misery szólt a rádió mostan 7 óra előtt, kedves hallgatók. Hát hamarosan érkezik hírekkel Cserhalmi Krisztián itt a 91.2-n Kaposvár rádiójában, utána pedig beledobjuk magunkat a napra készbe. Ezúttal is aktualitásokkal, kaposvári információkkal készülünk nektek. Érdemes lesz velünk indítani a napot, velünk tölteni a késő reggelt és a kora délelőttöt, és írni nekünk a 0670-32-32-355-re. Hamarosan tehát hírek, most pedig az órát a BTS zárja, és a Swim a rádió moston.

0: Reklám.
1: Felség a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
2: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok! Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi 20. mézfesztivált Kaposváron. Pénteken és szombaton a Főutcán és az Európa Parkban mézeket, mézes kalácsokat, viaszgyertyákat és más méhészeti termékeket vásárolhatnak, illetve kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar utcabált tart, szombaton pedig a Méz Együttes és a Senior zenekar lép fel. A szakembereket szombat délután méhészeti konferencia is várja a Dorottya házban, a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. Újra polgármesteri fórum sorozatra indul Szita Károly. A városvezető összesen 12 helyszínre látogat el, ahol a kaposváriak személyesen mondhatják el neki a városrészük problémáit, véleményüket és fejlesztési ötleteiket. A fórum sorozat október 1-jéig tart. Az első fórum hétfő lesz a Szivárvány játszótérnél a békefüredi lakótelepen. Kedden Kaposfreden az iskolánál, szerdán az Aranyi lakótelepi játszótérnél, csütörtökön pedig a Grófapanyi közben várja a helyieket Szita Károly. A jövő heti találkozók mindegyike délután 5 órakor kezdődik. Ezen a hétvégén rendezi meg az Orosz László emléktornát a Kométa KVD Kaposvári Kosárlabda Klub. A felkészülési tornán 4 csapat vesz részt, a házigazda mellett a Paks, a Szeged és a Budapesti Honvéd. A KKK pénteken a Honvéddal játszik az elődöntőben este 6 órától, másnap pedig délután 3 órakor lesz a bronzmeccs és este 6 órakor a döntő. A mérkőzéseket a Kaposvár arénában rendezik meg. Több meleg rekord is megdőlt szerdán Magyarországon a hidegfront érkezése előtt. Tatabányán hajnalban 22,1 fokot mértek, ezzel egy 80 éve fennálló országos rekord dőlt meg. Budapesten a reggel és a délután is rekordot hozott. A Jánoshegyen hajnalban 20,9, Újpesten pedig délután 34,8 fokot regisztráltak. Utóbbi egy 98 éves fővárosi napi melegrekordot adott át a múltnak. A rendkívüli meleget a közeledő hidegfront előtt érkező déli áramlás okozta, amely meleg és száraz levegőt szállított a Kárpát-medencébe. Minden 6. ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt. Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
4: Ízelítőt kapunk az őszből ma. Egész nap felhő.

0: hogy ön is legyen a napra kész.
1: Szép jó reggelt kívánok Kaposvár és környéke. Hát Cserhalmi Krisztiántól hallottunk híreket és időjárás előrejelzést, és immár úgy néz ki, hogy utoljára itt a Rádió Moston. Krisztián ugyanis új kihívások elé néz, és 10 év után itt hagyja Kaposvár rádióját, mi pedig köszönjük, hogy velünk tartott az elmúlt egy évtizedben, és sok sikert kívánunk neki a folytatásban is. 7:30 Bán Éva érkezik friss hírekkel Kaposvár rádiójában. Köszi Krisztián! Na de kedves rádióhallgatók, itt van a péntek, egyre többen vannak az utakon, elmúlt 7 óra, egyre többen indulnak el az iskola, az óvoda, a munkahely irányába, és bizony azért így a reggeli órákban szükség van egy kis türelemre, megértésre és az úton együttműködésre is. Sokan bizony az esernyő helyett esautót használnak, mert így az esős időjárásnak köszönhetően ma még talán olyanok is autóval indulnak útnak, akik egyébként gyalogosan vagy biciklivel szokták ezt megtenni. De én ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670 32 32 355. És a napra kézben hamarosan hozok időjárás előrejelzést, aztán 8 óra után jön a Most megkérdezzük, aztán 7:30 után közlekedési infókat, 8 óra előtt még a Kofa vizittel is jelentkezem, 8 után pedig érkezik a Most megkérdezzük Szita Károlya a Kaposvár polgármesterével. Töltsétek velünk ezt a 2 órát Kaposvár rádiójában. Jön a folytatásban Martin Garrix és a Fireflies, de itt lesz velünk a Zaporozsec is, most pedig Dua Lipa indítja a napra kész a Training Season-nel.

0: Időjárás jelentés.
1: Ahogy azt a mai hajnalon reggelen már mi is a saját bőrünkön tapasztalhattuk, őszies fordulatot vesz időjárásunk. Ma további lehűlésre számíthatunk, a nappali hőmérséklet már csak 20 fok körül alakul. Szorványosan eső, zápor is előfordulhat. A hétvégén már távozik a frontrendszer, fokozatos javulás kezdődik az időjárásban. Gyakran lesz felhős az ég, de emellett napos időszakok is lehetnek. Egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék. Marad az északnyugati áramlás, így jelentősebb felmelegedés nem várható, de néhány fokkal már erősödik a nappali felmelegedés. Az éjszakák hűvösek lesznek, napközben pedig általában 20-24 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Aztán úgy néz ki, hogy hétfőn egy gyenge front érint bennünket, de jelentős változás nem várható időjárásunkban. Ezt követően átmeneti felmelegedés várható. Úgyhogy drága hallgatók, a jövő héten újból lesznek 25-26 Celsius fokok, de a hétvégén inkább a 20-24 Celsius fok közötti hőmérsékletekre számítsatok.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
2: Reklám. Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Gyere a Diégóba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre.
1: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
3: Diégó. Otthon, generációkon keresztül.
4: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
7: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
8: Kattárs, a családok, fiatalok és közösségek fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
9: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
10: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
11: Újra képviseli Somogyot egy levéltáros. Idegenben játszik a hétvégén a Rákóczi. Jó reggelt kívánok, Bánéva vagyok a rövid hírekkel, 7:30 van. Tisztújító közgyűlést tartott a héten a Magyar Levéltárosok Egyesülete. Erről számolt be a közösségi oldalán a Somogy megyei levéltár. A bejegyzés szerint a közgyűlésen megválasztották az új tisztségviselőket. Azt írták, hogy a megyei levéltár munkatársa Kis Norbert Péter is választmányi tag lett. Így dr. Bősze Sándor és Polgár Tamás után újabb Somogyi viszi tovább a hagyományt az Országos Egyesület választmányában. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte a Tesco áruházakban. A felajánlások csaknem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet csütörtökön. Mint írták, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Füzetek, ceruzák és ceruzakészletek, írólapok, valamint radír, vonalzó és rajzlap került az adományok közé. Konkrét lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák, mondta a magyar miniszterelnök csütörtökön Pozsonyban sajtótájékoztatón. A visegrádi négyek és Írország kormányfői találkozóját követően Magyar Péter újságírói kérdésre azt mondta, júniusban politikai megállapodás született a magyar és az ukrán kormány között a kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális, nyelvi és adminisztratív jogairól, azonban a vállalt konkrét intézkedések egyelőre nem történtek meg. Híreink végén pedig sport. Idegenbeli meccsel folytatja a Rákóczi. A kaposvári focisták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az FC 60 otthonában lépnek pályára holnap. A találkozó tétje nem kisebb, mint a továbbjutás, ami egyetlen mérkőzésen kell, hogy kiderüljön, azaz a legrosszabb esetben 11-es rúgásokkal dől el, hogy melyik csapat jut a legjobb 32 közé.
0: Időjárás jelentés.
11: Egy hullámzó frontrendszer hatására ma felhős, borongós időre van kilátás, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A délelőtti 15 fok körüli értékhez képest délutánra sem emelkedik sokat a hőmérséklet, a csúcsérték 17 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallotta.
9: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Természetesen ma reggel is hívtam az Euró 6x6 taxi munkatársát Lacit, aki ma reggel is felvilágosított így a kaposvári forgalmat illetően. Elmondta, hogy sokan vannak odakint, élénk a forgalom mindenhol, főként a bevezető utakon, de nincsenek rolleresek, motorosok, biciklisek az utakon, viszont azért olyan sok nagy tócsa nem alakult ki, hogy kelljen attól tartani, hogy valakit tokától bokáig fröcskölnek az autósok, mert azért lassú eső esett, de esett. Viszont az esőnek köszönhetően olyanok is elővették a gépjárművüket, akik egyébként máskor gyalogosan vagy biciklisen szoktak járni munkába. A József Attila utcában, a Kontrási utcában is lépésben lehet haladni, akár csak a Kossuth-Lajos utcában, a négy sávos felé. A sulik környékén értelemszerűen sokan vannak, ahogy Laci fogalmazott, félnek a szülők, hogy nehogy az esőtől megnőjön a gyerek. A református iskolát emelte ki, ott is a Damjanich utcai oldalánál vannak rengetegen, tolatgatnak, picit előre, picit hátra, teszik le a gyereket, és lépésben lehet haladni. A füredi csomóponttól egészen a Szent Imre utcáig állnak az autók, ott is sokan vannak, de a szigetvári felüljárón is élénk a forgalom, akárcsak a Jókai sétánynál, a Hársfa utca elesett, arrafele nem lehet felgyorsítani, inkább csak lépésben haladni és örülni, hogyha valaha is kikanyarodhatunk, viszont ami jó hír, hogy a lámpák mindenhol működnek információink szerint, és Laci még annyit mondott, hogy a piac is gubancos, parkolóhelyet találni csak a csodával határos módon lehet, aki arra jár, inkább a piaci mélygarást keresse. Szép napot kívánok mindenkinek, jó utat, vigyázzatok magatokra, hogyha pedig nektek is van közlekedési infótok, küldjétek el nekünk.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

Ez volt a Blondie dala, a Good Boys 2003-ból. 3:48 után járunk 3 perccel, és hát méz illat költözik Kaposvár belvárosába a hétvégén, kedves hallgatók. Ráadásul idén kerek évfordulót ünnepel a rendezvény, hiszen ma és holnap tartják a 20. Kaposvári Mézfesztivált. A jubileumra több olyan fellépőt és kiállítót is visszavárnak, akik már a legelső fesztiválon is ott voltak. A programokat elsősorban a családoknak állították össze, a gyerekek pedig különösen nagy szerepet kapnak. A múzeumban kiállítják a mézes témában készült gyerekrajzokat, minden beküldött alkotást jutalmaznak, az eredmény hirdetés pedig szombat este lesz. És természetesen mézverseny nélkül sincs mézfesztivál. Két igazán fontos somogyi, illetve magyar mézfajta kerül a középpontba, az akácméz és a zselici hársméz. Ezeket pedig ti is megkóstolhatjátok a mézkóstoló sátor. Ráadásul vakteszten. A mintákon csak egy szám szerepel, így tényleg az íz alapján választhatjátok ki a kedvenceteket. A voksotokat aztán egy urnába dobhatjátok be, vagyis végül a közönség dönti el, hogy melyik méz lesz a legnépszerűbb. Ha tehát szeretnétek megkóstolni, mit tudnak az idei mézek, vagy egyszerűen egy családi programot kerestek, ma és holnap érdemes lesz benézni a 20. Kaposvári Mézfesztiválra, a teljes programot pedig a kaposvármost.hu-n találjátok. Most pedig zenével folytatjuk, Dash érkezik, és Young Fly közös dala az Ó Mamma Kaposvár rádiójában. Bella.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Esős időjárás ide, esős időjárás oda, ha péntek, akkor nagy piac. És természetesen ma is érdemes kilátogatni a kaposvári nagypiacra, ahol helyi termelőkkel, kofákkal találkozhattok, és rengeteg finomságot vásárolhattok. Ma is hoztam néhány árat. Ezúttal zöldségek, gyümölcsök és húsok kerülnek a figyelem középpontjába. Például a sertéslapocka, aminek kilója 1899 forintba kerül. A sertés szűzpecsenyét 3350 forintos kilós áron kaphatjátok meg, de van sertés tarja, mégpedig csont nélküli, ennek 2250 forint kilója. A csirke egész comb 750 forintba kerül, nyilván egy kiló. A burgonya kilója 350 forint, a paradicsomé 790, míg a szőlő kilogramjáért 990 forintot kell fizetnetek. Őszi barack 1390 forintos kilós áron kapható, de van még csemege kukorica is, ebből egy darab 250 forint, és csemege uborkát is ajánlok a figyelmetekbe, ennek kilója 800 forintba kerül. Mint azt már tudják azok a rádióhallgatók, akik péntek reggel szoktak bennünket hallgatni, hogy én ma nem, de szombaton, azaz holnap mindenképp ott leszek a nagy piacon, erre biztatlak benneteket is, osszátok úgy az időtöket, hogy időközben lépjetek be és vásároljatok nagyon sok finomságot. Ráadásul, amit mindig kihangsúlyozok, egy kiváló közösségi tér, ahol régen látott ismerősökkel is összefuthattok.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
4: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
5: Mondjak egy jót! Mentavill! Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill! Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40, és online www.mentavill.hu.
6: Mondjon jobbat, Mentavill!
7: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
8: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazma ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
9: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra! A BYD Schneider Autóháznál most akár 400.000 forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
10: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
11: Felsík a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
3: Reggeliz, mint egy király a Kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
12: Ez a Buona Vita.
3: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
13: Bábolnán is ott volt Kaposvár. Speciális táncórákat tart a Vadvirág. Ma kezdődik az Orosz László emléktorna. Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a hírekkel, 8 óra van. A kaposvári felsőoktatás, az agrárium és az élelmiszeripar szereplői is felvonultak az idei bábolnai gazdafórumon. Az eseményen Vörös Péter, a MATE Kaposvári Kampusz főigazgatója, felszólalásában a duális képzés fontosságát hangsúlyozta, és kiemelte a kaposvári modellt. A főigazgató beszámolója szerint a rendezvényen szó esett az agrárképzésről, valamint ennek jelentőségéről is. A témáról Nagy János, a MATE bőszénfai szarvasfarmjának vezetője beszélt. Vörös Péter tájékoztatott arról is, hogy a fórumon ugyancsak jelen voltak Kaposvár és a térség meghatározó agrár- és élelmiszeripari szereplői. Speciális táncórákra hívja az érdeklődőket a Vadvirág Alapítvány. A közösségi oldalukon megjelent tájékoztató szerint a Kristályvirág tánccsoport a kerekesszékesek és a fogyatékossággal élők mellett az épeket is várja az egészen az év végéig tartó programsorozatra. Az első táncfoglalkozást szeptember 26-án tartják, majd pedig minden szombaton megszervezik a rendezvényt. Az órákon Szeretsz Róbert lesz a táncoktató. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Ezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tudatta csütörtökön a honlapján. Azt írták, hogy az örökítő anyag Zalaegerszeg, Budapest és Tatabánya mintáiban volt kimutatható. Az örökítő anyag koncentrációja mérsékelt, alacsony tartományban volt. A közlemény szerint a szennyvízminták alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható. Az amerikaiak csaknem fele a 2001. szeptember 11-i összehangolt terrortámadás sorozatot tartja élete legfontosabb történelmi eseményének. Ez abból a friss felmérésből derült ki, amit a 25. évforduló alkalmából készítettek az Egyesült Államokban. A válaszadók 47%-a említette első helyen a terrorcselekményt. A felmérés adatai szerint a megkérdezett amerikaiak több mint kétharmada mondta azt, hogy az eseménysor örökre megváltoztatta az országot, és 74%-uk vélte úgy, hogy nagyon fontos a tragédiára való emlékezés. Híreink végén pedig sport. Ma kezdődik az Orosz László emléktorna. A kétnapos tornával a Kaposvári Kosárlabdaklub egykori kiváló játékosa Orosz László emléke előtt tiszteleg. A rendezvényen a helyiek mellett a Paksi atomerőműese, a Szegedi Délút STE Szedeák és a Budapesti Honvéd játékosai vesznek részt. A program ma 15 órakor kezdődik a Kaposvár Arénában, a Paks és a Szeged nyitó meccsével, 18 órától pedig már a Kométa KVG Kaposvári KK Budapesti Honvéd mérkőzést élvezheti a közönség. A bronzmérkőzést holnap 15 órától vívják, a döntő összecsapást pedig 18 órától lehet megtekinteni.
0: Időjárás jelentés.
13: Egy hullámzó frontrendszer hatására ma felhős, borongós időre van kilátás, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében

0: a Rádió Most stúdiójában. Róth Balázsi Hunor.
1: 8 óra múlt, még mindig péntek van, és még mindig szeptember 11-e. Na de ez a hét utolsó munkanapja, kedves hallgatók, ez a legjobb benne. Elsős időjárásunk van, amit én egyébként nagyon-nagyon szeretek, de elsősorban akkor, ha nem dolgoznom kell, hanem mondjuk a teraszon ülök, hallgatom az esőcseppeket, élvezem a hangulatot, élvezem a picit hűvös időjárást, és közben olvasgatok, és csak élvezem a létet. Na de erre most semmi esély, úgyhogy csapjunk is bele egy újabb órába. Jönnek értelemszerűen a legjobb zenék is itt a Rádió Moston, de érkezik hamarosan a Most megkérdezzük, Kaposvár életének aktualitásairól, Széki Éva kolléganőm ezúttal is, városunk polgármester Szita Károllyal beszélget. Tartsatok velünk, és legyetek ti is naprakészek, most pedig az órát Olivia Rodrigóval indítjuk. Már is itt van a Bad Idea

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, beszélgetőtársam pedig Szita Károly Kaposvár polgármestere, aki hétfőn ismét útnak indul és megkezdi a Kaposvári Beszélgetések fórum sorozatot. Elsőként a Szivárvány játszótéren találkozik a kaposváriakkal, utána pedig még nagyon sok más helyszínen is. Több mint 30 éve tartanak ezek a beszélgetések, polgármester úr. Mi is nagyon sokszor beszélgettünk már róla a rádióban, és mindig nagy szeretettel említi ezeket a beszélgetéseket. Mi az, ami miatt még így 30 év után is örömet okoznak ezek a találkozások?
2: Jó napot kívánok! Szeretem, hogyha találkozhatunk és beszélgethetünk a városról. Erről is szól ez a lakossági beszélgetési sorozat, amit nem én tematizálok, hanem mindazok, akik kaposváriak is eljönnek erre a beszélgetésre, és ők mondják el azt, hogy mit látnak ebben a városban. Soha nem a polgármesternél volt a bölcsekköve. Nem jó bennülni mindig az íróasztal mögött. Persze a polgármesternek a felelőssége az, hogy a város igényei szerint fejlessze Kaposvár. De az, hogy ez milyen irányba menjen el, ahhoz jó, hogyha vannak tanácsadók, és a legnagyobb tanácsadók higgye el a kaposváriak. És azok hívják fel az embernek a figyelmét mindarra, ami fontos. Nem a nagy beruházás.

0: megoldásokra kell ilyenkor gondolni, hanem gondolni kell arra, hogy miért nem nyírják meg rendesen a füvet, vagy miért nem vágják ki időben a kiszáradt fákat. És nagyon sok hasonló jellegű probléma hangzik el ezeken a beszélgetéseken, erre számítok most is, függjen attól, hogy milyen körzetben megyek, lakótelepre, kertvárosba, zárkerti részre. 13 olyan helyszín lesz Kaposváron, ahol szeretettel várom a környékben élőket, vagy mindazokat, akik el akarnak jönni, hogy beszélgessünk. Minden évben van, visszatekintek az előző évére. Tavaly júniusban volt ez a beszélgető sorozat. Kollégáim jönnek, segítenek és írják mindazokat, amiket a kaposváriak mondanak. Én pedig mindig bekérem, hogy most sápadtan, pironkodó arccal kell-e visszamennem, vagy megvalósítottunk valamit abból, amit kértek a kaposváriak. Most jó hírekkel fogok menni. De nem ezek fogják megtalálni még most sem ezeket a beszélgetéseket, hanem az, ami majd előttünk következik. Az egyik része az lesz, amikor olyan problémákat vetnek fel, amit a 2027 évi költségvetésbe kell majd megoldani a városnak, mert nagyobb összegű pénzbe kerülnek, ezért is hasznosak ezek az őszi találkozók. A másik része pedig olyan, amit meg tudunk oldani az idei költségvetésből kicsit nagyobb odafigyelésbe. Hát napi problémák vannak. Tavaly évben emlékszem arra, a békefüredi lakótelepen kérték tőlünk azt, hogy rendeljünk el rozjákat, mert a hajléktalanok zavarták az ott élőket. Megtörtént, most kíváncsi vagyok a visszajelzésükre, hogy rend lett-e azt követően. Vagy ez idei új témák, hát új tömegközlekedési rendszerünk van. A közösségi közlekedési rendszer megváltozik. Nem csak a buszok miatt változik meg, hogy újak lettek, új menetrendünk is lesz. Lesznek olyan utcák, ahol eddig nem járt a busz, most fog járni a busz. Hol lesz a buszváró? Miért pont ott lesz a buszváró? Miért pont erre jár? De jó, hogy újból itt van. Hasonló jellegű problémákra számítak. Vagy itt vannak az utak és a járdák. Főleg a zárt kertekben jelentenek ezek problémák. Tavaly is volt ilyen, elindítottunk a zárkárti útfejlújítási programot, vagy a közvilágítás. Tavaly feljött a probléma, azóta mi lecseréltük az egész közvilágítási rendszert, de még mindig van a közel 10 000 égőből naponta 250-300, amelyik nem ég. Mi ennek azok a polgármester úr? Kidobták a pénzt. Nem sikerült tökéletes rendszert építeni? Lesz erről lehetőségünk beszélni, aztán az egyik problémát az annak kell megoldani, mert szakadnak a kábelek, mert elmulasztotta a karbantartást az elmúlt évtizedekben, a másikat pedig a kivitelezőnek, hogyha égő probléma van, aki megcsinálta. Szóval számos és számtalan, mondhatnám azt, felvetés történik. Nagyon jó érzéssel megyek mindig, és nagyon jó érzéssel távozok is ezekről a beszélgetésekről, mert tudom, hogy tudással, mégpedig a kaposváriak tudásával gazdagodtam.
1: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.
2: Itt az ideje, hogy minket hallgass! Rádió Most! FM 91.2

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károlya, Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében egyebek mellett az idős fák gondozásáról is beszélgetünk.
2: Vannak-e olyan felvetések, amelyek úgy korábban nem voltak a polgármester úr látókörében, mire rácsodálkozik, hogy ez is esetleg egy probléma?
3: Bizonyára voltak ilyenek, de itt élek ebben a városban, 32 éve vagyok polgármester, járom is a várost, inkább csak megerősítenek, vagy felhívják a figyelmet, fókuszt helyeznek át a kaposváriak a problémákból, amit én kevésbé tartok fontosnak, ők lehet, hogy ők tartják azt a legfontosabbnak. Vagy fordítva, ezek a beszélgetések így zajlanak.
2: Polgármester úr említette, hogy több olyan probléma is van, amely közvetlenül érinti a városlakókat. Az egyik ilyen az idősödő fák kérdése, erről is többször beszéltünk már a rádióban. Mi a helyzet ezekkel így össze?
3: De főleg olyan körülmények között, mint amit most élünk, amikor olyan szájok sújtanak bennünket, ami soha nem volt még. Soha nem volt ilyen kevés csapadék, mint ami most nyáron ért bennünket. Soha nem ment le olyan mélyre a talajvíz, mint amit nyáron tapasztalhatunk. Valahogy voltak itt persze felhőszakadások, de az mind kikerült bennünket. Ez nagyon nagy mértékben meg is látszott a növényállományon is. Nyírd a füvet, ne nyírd a füvet. Magas volt a fű, de inkább csak kóros, gazos. Szóltak a lakók, hogy menjünk füvet nyírni. Ugyanakkor a másik lakó megszólt, hogy miért vagytok ilyen őrültek, ekkora aszályba füvet kell nyírni. A kettő között kellett valahol igazságos megoldást tartani. Itt vannak a fáink, 22 ezer fa van Kaposváron, gondoljon bele. 22 ezer fa. Ezek között több mint 1000 koros fa, 80, 100, több mint 100 éves fák. Ezeket mind megviselt az aszály, mind megviselt a klímaváltozás. Hát ő nem tud már különbséget tenni. De menjen sétálni végig a Noszlopi Gáspár utcán. Nem tud különbséget tenni, hogy most faulási időszak van, ősz van, vagy tavasz van, vagy nyár van. Télen nyáron hullik a falevél. Nyáron is hullott a falevél. Olyan UV-sugárzások voltak nyáron, hogy hullottak a falevelek. És az öreg fákat ezt pedig különösen érzékenyé tett. És 22 ezer fa közül is volt ebben az évben is 100 fa, amely ezen időjárási körülmények között kiszáradt, kiment. Többet látnak száradni, de mindegyiket megvizsgáltattuk szakemberekkel. Ezek a fáknak jelentős része, hál' Isten, ki fog majd hajtani. Csak ez az időjárás megviselte őket. Megvárjuk az őszt, kivesszük azt, amiket ki kell, és újakat is telepítünk természetesen helyettük. Nem is tudom, hogy mikor beszéltem önnek a rádióban, hogy egy olyan egyedülálló, mintaértékű programot kívánunk megvalósítani Kaposváron, ahol ezekre az időszakokra is készülve, felhasználva azt, hogy vannak olyan időszakok is, amikor viszont villámárvizek vannak, és rengeteg csapadék, ezeket összegyűjtjük, az öreg fákat már nem lehet öntözni fellődön. Az öreg fák környékén már nem lehet kavicságyásokat rakni, amely megtartaná a csapadékvizet. Egyszerűen azért, mert nem lehet lemenni fél méter mélyen, mert ott fenn van már a gyökere. Épp ezért, hogy azt tudjuk megcsinálni, hogy összefogjuk a csapadékot, mint például hogy a Színház Parkba, az Anna utca ez egy széles csapadékvizelvezető rendszer rendelkezik, és bevisszük a fák környezetébe és a fák alá, azért, mert meg szeretnénk ezeket is óvni, és a jövőnek is megőrizni.
0: Ez volt a Most Megkérdezzük.
4: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
3: Rarámurik, jó nevű van.
2: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
3: Hűha.
2: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl. Igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy
3: kimaradt minden.
2: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondta, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
3: Hoppá.
2: Behalusztam. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
4: Atya é.
2: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
5: Kattárs, a Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
6: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
7: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
8: Méz és sakfesztivál is lesz ezen a hétvégén Kaposváron. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, a rövid hírekkel 8:30 van. 20. alkalommal rendeznek mézfesztivált Kaposváron ezen a hétvégén. A méhészek egészen szombat estig várják a látogatókat. A kétnapos fesztivál ideje alatt a sétáló utcán lehet mézes ételeket kóstolni, mézet és méhészeti eszközöket vásárolni. A kulturális programoknak az Európa Park ad otthont, itt ma 4 órakor kezdődnek az előadások. A fesztivál hivatalos megnyitóját 18 órakor tartják, majd zenés műsorral és utcabállal várják az érdeklődőket. Holnap térzenével indul a nap, idén is felvonulnak a mézlovagrendek, megszentelik a termelői mézeket, a mézlovagokat pedig megáldják és megválasztják a méz királynőt. Holnap rendezik meg a 19. Zselici Méhész regionális konferenciát is. A szombati programsorozat a Méz Együttes és a Senior Zenekar műsorával ér véget. Szeptember 26-án tartják az idei Él a Zene kezdeményezést, melynek részeként több mint 2000 hazai üzletben, szállodában, étteremben, hipermarketben, fitnessteremben, cukrászdában és benzinkúton szól kizárólag magyar zene. A szervezők csütörtöki közleménye szerint a tavalyi évhez hasonlóan, de jóval nagyobb számban sporteseményeken és hazai zenészek szerzeményei hangzanak el. Mint írták, az Él a Zene a magyar dalokat, szerzőket, előadókat népszerűsíti. Híreink végén pedig sport. Szabadtéri sakfesztiválnak ad otthont holnap Kaposvár. A második alkalommal megszervezett rendezvényt a Nyár utcában, a Császár vendéglő melletti sportpályán tartják. A megmérettetésen bárki próbára teheti a tudását, gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak. A hivatalos első forduló 10 órakor kezdődik, a sakfesztivál svájci rendszerben 7 fordulóval zajlik. Az eredményhirdetést várhatóan holnap délután 2:30-kor tartják majd. A különleges esemény célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyakorlásra, valamint hogy népszerűsítse a sakkot.
0: Időjárás jelentés.
8: Egy hullámzó frontrendszer hatására ma felhős, borongós időre van kilátás, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A délelőtti 15 fok körüli értékhez képest délutánra sem emelkedik sokat a hőmérséklet, a csúcsérték 17 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Mára a 8:30 is a múlté, Bán Évától hallottunk híreket, mi pedig ezzel beléptünk a napra kész utolsó fél órájába. Közben Kaposváron is egyre inkább érezni, hogy itt az ősz, reggelente már jól jön az a plusz réteg, ruhára gondolok. A város is visszaállt a szeptemberi ritmusra, megtelnek az utak, az iskolák környéke, mindenki siet valahová, mi pedig változatlanul hozzuk a jó hangulatot, és a már mostanában akkor a divat lett a social médiában a 80-as évekre alakított AI-os képeket posztolni, hatalmas frizurák, farmer jackik, neonfények és az elmaradhatatlan retro hangulat, akkor ugorjunk vissza mi is ebbe az időbe, egészen 1984-ig, amikor Glenn Frey előállt egy dallal, amely aztán a Beverly Hills és Zsaru filmzenéjének egyik nagy slágere lett. Kaposváron 2026 ősze, a hangszórókból viszont 1984 szól, Glenn Frey és a The Heat Is On.

Ebben a dalban benne van minden fájdalom azzal kapcsolatosan, amikor valaki könyörög valakinek, hogy ne hagyja el. Ez volt Pinktől a Please Don't Leave Me a rádió moston, 3:49 után, és ha nálatok is van otthon egy négylábú családtag, akkor a szombati, holnapi kaposvári programot érdemes felírni, hiszen ismét jön a Super App Fesztivál. 12-én, tehát délután 1-től 6-ig a Zaranyi lakótelepen, a Bezda kutyaiskolánál várják a gazdikat, a családokat, és persze a kutyákat is. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete a felelős állattartás, de közben azért látványból és játékból sem lesz hiány. Lesz Agility, Hoppers, mentőkutya és őrzővédő bemutató, és megmutatják azt is, mi történik egy kutyaóviban, vagy éppen egy engedelmességi képzésen. Aztán kiderülhet az is, ki Kaposvár legszebb fajtatiszta vagy keverék kutyája, de keresik a legkisebb és a legnagyobb négylábút is, a gyerekeket arcfestés, csillámtetkó és rajzverseny várja, lesz tombola és több családi ügyességi kihívás is. Ráadásul a jó ügy sem marad ki, a fesztivállal a Nagyatádi Állatvédő Egyesületet támogatják, akik a helyszínen adományokat is fogadnak. A programok ingyenesek, egy fontos dolgot viszont ne felejtsetek otthon, ha kutyával érkeztek, érvényes oltási könyv szükséges a belépéshez. Super App Fesztivál tehát holnap, szombaton, délután 1-től 6-ig a Zaranyi lakótelepen. Na de miközben készülünk a holnapi rendezvényre, hallgassuk egy tehetséges énekesnőt, Ariana Grande jön és a Yes And.

Az Imagine Dragons ellenséges dala szólt, ez volt az NMI a 91.2-n 9 óra előtt, és a napra kész végén. Bizony, napindító műsorunk a végéhez ér, de változatlan lendülettel és változatlanul jó dalokkal megyünk tovább 9 óra után is. Számítok rátok, én pedig hozom is a jó hangulatot. Most azonban Purple Disco Machine-nel és Ausdisszel zárjuk ezt az órát, jön a Beat of Your Heart.

0: Ez volt a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
2: Reklám. Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
3: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
4: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kell.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Ismét meghirdetik a Kakukk kupát. Ez alkalommal sem lett teli találatos a hatos lottón. 9 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Újra meghirdeti a kaposvári iskolásoknak szóló helyismereti vetélkedőjét a Takács Gyula könyvtár. A Kaposvári Intézmény közösségi oldalán megosztott felhívás szerint a Kakukk kupára általános iskolás felsős és középiskolás diákok jelentkezését várják 3-4 fős csapatokban. A nevezési határidő október 2-a. A Poszt szerint a többfordulós verseny célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Kaposvár jelenének és múltjának értékeire. A versenyre a könyvtár közösségi oldalán megadott címmel lehet jelentkezni. Folytatódik a Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopja. A Szobanövény ABC elnevezésű rendezvényt jövő szombaton, szeptember 19-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők általános növényismereti tudással gazdagodhatnak. Hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár csütörtökön Szegeden. Horváth Péter azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus hozzátette, szintén jelentősen a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárdra emelik a Nemzeti Kutatási Kiválóság Programnak a tudományos alapkutatások támogatására szolgáló forrásait. Nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában a Fidesz frakció. A frakció álláspontja szerint a Tisza párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét. Közleményükben illegitimnek nevezték az új politikai rendszert. Mint írták, a demokratikus jogállam helyreállítása után minden döntést felülvizsgálnak, addig pedig a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül egyaránt küzdeni fognak. 5 sorsolás óta nem vitték el a főnyereményt, és tegnap sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott csütörtöki sorsoláson a 11-es, a 15-ös, a 20-as, a 32-es és a 33-as, valamint a 41-es számokat húzták ki. Teli találatos híján az 5 találatos szelvények nyereménye egyenként 690.505 forint. A négyesek 14.785 forintot érnek, míg a hármasokért 3.825 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a hatos lottón 440 millió forint lesz.
2: Időjárás jelentés.
5: Egy hullámzó frontrendszer hatására ma felhős, borongós időre van kilátás, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős.

Hozok nektek ebben az órában is, de azért fontos beszélni komoly dolgokról is időnként, hiszen negyed évszázada annak, hogy két repülőgép is beleszállt a World Trade Centerbe, azaz a New York-i ikertornyokba, és ez egy igazán komoly tragédia, talán ez volt az az esemény, ami a terrorizmus kifejezését igazán bevitte a köztudatba. És én ezzel kapcsolatban egy kérdéssel fordulnék hozzátok, ugyanis mindenki életében vannak olyan jeles események, pillanatok, amikre évtizedekkel később is emlékezzünk, hogy éppen mit csináltunk akkor, éppen hol hallottuk, éppen hogyan ért bennünket a hír, és én kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogyan emlékeztek 2001. szeptember 11-ére. Én arra emlékszem, hogy 12 éves fiú voltam, bent játszottam a szobámban, és amikor kimentem a nappaliba, édesanyám és édesapám letaglózva nézte a tévét, és kérdeztem, hogy mi történt, édesapám pedig mondta, hogy most omlanak össze az ikertornyok New Yorkban. Én pedig akkoriban azt sem tudtam, hogy miről van szó, aztán leültem a szüleim mellé, és együtt néztük a híreket egész nap, jóformán egymáshoz se szóltunk, csak néztünk ki a fejünkből, és azt éreztük, hogy valami olyat látunk, amit eddig még soha, és lehet, hogy nem is fogunk többé. Hát várom az üzeneteket, ti hogyan emlékeztek erre a napra. Na de azért természetesen legyen ez az óra is jó hangulatú, hozom a legjobb dalokat Jesse J-től, a Kuplung zenekartól, az óra elején pedig a One Direction-től jön a Best Song Ever a rádió mostra.

0: Halló, halló, rádió, most Rót Balázsi, Hunor vagyok.
1: Szervusz, Hunor, én meg az István vagyok.
0: Szia István.
1: Szokásomhoz héven bejelentkezem, mert már régen beszéltünk.
0: Ennek örülök.
1: Gyakorlatilag egyetlen egy pontos dolgot szeretnék elmondani mindenkinek, aki Dombóvár felé halad Kaposvár felől, és Nagyberki után bal oldalon áll egy szép kis autó, ami természetesen méri a sebességet, és ezért szeretném figyelmeztetni a kollégákat, hogy ne nagyon haladjanak. Nem megengedett sebességgel.
0: Ilyenkor egy nehéz láb sok pénzbe kerülhet.
1: Igen, meg a

0: Nagy cipő, mert azt nehéz vezérelni. Aki nagy lábon él, az nagyon, nagyon nagyot fizethet. Arra gondoltam, hogy megköszönöm nektek a sok szép zenét, meg a sok információt. Szokás szerint hallgatunk benneteket, és mindig jól érezzük magunkat attól, amit hallunk tőletek.
1: Mi pedig azt köszönjük, hogy velünk vagytok, kitartotok mellettünk, bennünket hallgattok, és feletté bőrvendünk, hogy még közben jól is érzitek magatokat, és azért meg külön hálások vagyunk, hogy még ilyen üzenetekkel is elláttok bennünket. Úgyhogy köszi szépen, úgyhogy kedves hallgatók, Nagyberki környékén okosan a gázpedállal, vigyázzon mindenki magára, nektek pedig csodálatos pénteket és jó hétvégét, István.
0: És természetesen balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: Köszi szépen.
0: Ennyi kiegészítést.
1: Mindenképp
0: így van. Szia.
1: És hogyha már Istvántól közlekedési infókat kaptunk, ennek fényében menjünk tovább a Kuplung zenekarral. Érkezik a Lép nem kell a rádió moston.

Liza 2024-es dalát hallgattuk, ez volt a Moonlit Floor Rádió moston 4:10 után, és hát azt érzem, hogy 2001. szeptember 11-e sokakban mély nyomot hagyott, ugyanis azt kérdeztem, hogy ti hogyan emlékeztek arra a napra, mit csináltatok, vagy hogyan ért a hír, és hát olyan sok üzenetet kaptam, hogy lehet, hogy be sem fogom tudni olvasni mindegyiket. Zoli például azt írja, hogy 17 éves voltam, éppen hazaértem a suliból, apukám nézte a tévét, és először azt hittem, valami katasztrófa film megy, aztán rájöttem, hogy az élőadás, és arra nagyon emlékszem, hogy utána órákig a tévé előtt ültünk. Hát ez nagyjából hasonló volt nálunk is. Andrea, én a munkahelyemen voltam, egy kolléganő szólt, hogy valami repülőgép nekiment egy toronyháznak Amerikában, akkor még mindenki azt gondolt, hogy baleset történt, mire hazaértem, már egészen másról szóltak a hírek, az egész estét a tévé előtt töltöttük. Gábor is írt, egyetemista voltam, valaki berohant hozzánk, hogy kapcsoljuk be a tévét, amikor megláttuk a második gépet, akkor lett egyértelmű, hogy itt nem balesetről van szó, szerintem azt a pillanatot soha nem fogom elfelejteni. És ahogy olvastam Gábor üzenetét, végigfutott a hideg a hátamon, mert valami hasonló érzés van bennem is, annyira nem is emlékszem arra, hogy fizikálisan éppen mit csináltam, mint az érzésre, amikor láttam, hogy a második repülőgép is becsapódik, és ahogy egymás után omlott össze a két toronyház, hát egy emlékezetes pillanat volt. Na, még vannak üzenetek, de várok továbbiakat is, írjatok 0670-32-32-355, most pedig Sean Kingstonnal folytatjuk, jön a Beautiful Girls.

Egy zseniális felvétel 1993-ból az Ace of Base-től, ez volt a svéd pop együttestől a The Sign a Rádió Moston. És hát kedves hallgatók, Kaposvár rádiójában nyilván elsősorban a kaposvári témákat szoktuk preferálni, de ma a New York-i terrortámadás 25. évfordulóján szerintem mi is kell foglalkozunk a témával, hiszen függetlenül attól, hogy nagyon-nagyon messze történt tőlünk, ránk is hatott, és ezt igazolják azok az üzenetek is, amit a kaposváriak, környékbeliek küldenek nekünk. Tamástól azt kaptam, hogy én 11 éves voltam, úgyhogy nem igazán értettem, mit látok, arra viszont emlékszem, hogy a szüleim nagyon komolyan nézték a híradót, és abból éreztem, hogy valami egészen rendkívüli történt. Ugyanez az érzés volt bennem is, Tamás. Krisztától is kaptunk üzenetet, nálunk szólt a rádió, abból hallottam először, utána felhívtam anyukámat, hogy kapcsolja be a tévét, furcsa belegondolni, hogy akkor még nem volt okostelefon, nem jöttek percenként értesítések, egymást hívtuk telefonon, hogy hallotta, de mi történt. Igen, igazad van, Kriszta, és talán ezért is él olyan erősen az élmény az emlékeinkben ezzel kapcsolatosan, mert annyira más volt a hírforrások jelentősége, minősége, hogy teljesen másképpen hatott mindenkire. Köszönöm, hogy írtatok, írjatok még 0670 32 32 355. New York után pedig most Londonba utazunk, ezúttal a Bermudával itt a Rádió Moston.

Nobody's Girl-t hallgattuk Tate McRae-től 3:10 előtt, és hát ezt az órát annak szenteltük itt a Rádió Moston, hogy visszaemlékezzünk arra, hogy mi itt Kaposváron hogyan emlékeztünk 2001. szeptember 11-ére. Mondhatni megható és elgondolkodtató, vagy inkább szomorú, hogy mennyire élénken él az emberek emlékezetében ez a 25 évvel előtti esemény, mert nem is emlékszem, hogy mikor kaptunk milyen témához ilyen sok üzenetet, képtelenség mindegyiket beolvasni, nincs annyi adásidő, viszont Éva üzenetét beolvasom, ő azt írja, hogy otthon voltam a kisfiammal, és délután kapcsoltam be a tévét, szinte minden csatornán ugyanazokat a képeket mutatták, az maradt meg bennem, hogy még este is nehéz volt felfogni, hogy amit látunk, az tényleg megtörtént. Lacitól kaptunk még üzenetet, dolgoztam és csak foszlányokban jutott el hozzánk a hírek, valaki mindig mondott valami újat, lezuhant egy gép, aztán még egy, ég a Pentagon, mire hazaértem és megláttam a felvételeket, akkor állt össze, hogy mekkora tragédia történt. És végül a Mónika üzenete, 20 éves voltam, nekem az maradt meg nagyon, hogy másnap szinte mindenki erről beszélt a buszon, az utcán, a munkahelyen, olyan esemény volt, amiről mindenki pontosan tudta, hol volt, amikor először meghallotta. Ez így igaz, és abban is igazad van, Mónika, hogy napokig az iskolától a munkahelyig senki nem tudott igazából a tananyagra vagy a munkára koncentrálni, mert folyamatosan ez volt a téma. Na hát, kedves hallgatók, szerintem így a múlt idézésből ennyi elég, aztán lehet, hogy később Tibivel majd újból lesz erre lehetőség. Most tereljük a figyelmet a zenékre, az Infernallel és a Self Controllal folytatjuk itt a Rádió Moston.

0: de én már más
1: vagyok. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Kattárs, a Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A Tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
5: Kár lenne kihagyni. Chery Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery. Kár lenne kihagyni.
6: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
6: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
7: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a Kaposvári West nagykerben! Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
8: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Ismét Kaposvárra érkezik a Teddy Maci kórház. 60-ba utaznak holnap a kaposvári focisták. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 10 óra van. Különleges kikapcsolódási lehetőség várja a kaposvári családokat a jövő hétvégén. A városba érkezik a Teddy Maci kórház. Az Egészséges Kaposvár szervezésében már második alkalommal látogat Kaposvárra a pécsi kezdeményezés szeptember 19-én. Az elsősorban gyermekeknek szóló programokon a kicsik játékosan ismerkedhetnek az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják, hogy hogyan kell mentőt hívni, megvizsgálhatják a saját plüssállataikat, de újraélesztős élmények is várják őket. A Polgárok Háza udvarán megrendezett esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt online vagy a helyszínen lehet megtenni. Tisztújító közgyűlés tartott a héten a Magyar Levéltárosok Egyesülete. Erről számolt be a közösségi oldalán a Somogy megyei levéltár. A bejegyzés szerint a közgyűlésen megválasztották az új tisztségviselőket. Azt írták, hogy a megyei levéltár munkatársa Kis Norbert Péter is választmányi tag lett. Így dr. Bősze Sándor és Polgár Tamás után újabb Somogyi viszi tovább a hagyományt az Országos Egyesület választmányában. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása és az, hogy a fiatalok számára is vonzó, jövedelmező megélhetést jelentsen az élelmiszertermelés. Ezt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mondta csütörtökön Bábolnán. Az öntözéssel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerült tenni, az már jelentős eredmény. Hozzátette, komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon. A közép-európai országok közötti együttműködés erősítésében nagyobb potenciál rejlik, mint amennyit eddig kihasználtak, jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Pozsonyban a visegrádi négyek és Írország kormányfői találkozója után. Magyar Péter kiemelte az észak-déli közlekedési kapcsolatok fejlesztését, valamint az energetikában, a védelmi iparban, a digitalizációban, az egészségügyben, az agráriumban és az élelmiszeriparban rejlő együttműködési lehetőségeket. A miniszterelnök szerint a V4-ek egy erős Közép-Európa bázisát jelenthetik, amelyhez később más országok, köztük Ausztria, Románia és a balkáni államok is kapcsolódhatnak. Híreink végén pedig sport. Idegenbeli meccsel folytatja a Rákóczi. A kaposvári focisták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az FC 60 otthonában lépnek pályára holnap. A találkozó tétje nem kisebb, mint a továbbjutás, ami egyetlen mérkőzésen kell, hogy kiderüljön, azaz a legrosszabb esetben 11-es rúgásokkal dől el, hogy melyik csapat jut a legjobb 32 közé.
0: Időjárás jelentés.
9: Egy hullámzó frontrendszer hatására ma felhős, borongós időre van kilátás, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A délelőtti 15 fok körüli értékhez képest délutánra sem emelkedik sokat a hőmérséklet, a csúcsérték 17 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
1: Egy újabb óra vette kezdetét, elmúlt 10. Szép délelőttet kívánok, Kaposvár, szeptember 11-én, pénteken, és itt a pénteken van a hangsúly. Bizonyám, már azoknak, akik 8-kor kezdték a munkanapot, 2 óra eltelt a munkaidőből, úgyhogy percről percre egyre közelebb vagyunk a hétvégéhez és a pihenéshez, a siestához, a lazuláshoz, a bulihoz, attól függően, hogy ki mit tervez erre az őszi hétvégére, szeptember 11 és 13 között. Na de én azt tudom, hogy mit tervezek erre az órára. Programajánlót, időjárás előrejelzést, illetve horoszkópot, na meg természetesen jó zenéket. Calvin Harris és Clementine Douglas közösét nem sokára pörgetem, ez lesz a Blessings 2025-ből. Előtte pedig itt lesz velünk Alex Warren újdonsága, Rescuer, most pedig az órát Ale Farben és Ilaire közösen nyitja a Fading Soul Rádió Moston.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Young Money.
1: Programajánló.
2: Ugorjunk át egy kicsit a jövő hétvégére, és elsősorban a gyerekes családoknak mondom, hogy a Bábszintérnél parkszínházi fesztivállal készülnek, egészen pontosan a Vasari Parkban, szeptember 18 és 20-a között, rengeteg programmal, esélyem sincs most felsorolni mindegyiket, de azt azért elmondom, hogy 18-án pénteken Ballonbábok fesztiválnyitó vonulását láthatják a gyerekek, a Kabóca Bábszínház Patkó Bandi Somogyi Betyár történetét hozzá, és egy fényjáték is lesz a nap végén. 19-én délután 3-kor kezdődnek a programok a teátrocikli muzsikával, de aztán mindenféle nagyszerű előadást láthattok, és szintén lesz majd este 9:30-kor tűzszínház és fényjáték. Aztán szeptember 20-án vasárnap már délelőtt 10-től kezdődnek a programok, és délután 1 óráig tartanak. Tényleg nagyon-nagyon izgalmas és érdekes, de folyamatosan várnak benneteket golyózóval, figurás játszókkal, babaszuszogóval, hajózóval, a bábmobilok terével, versfabuborék koronával, és szombaton még zenefestőműhely és óriás toronyépítő is lesz. Egyszerűen zseniális program, mi a gyerekekkel tuti, hogy ott leszünk, ha tehetjük, mind a 3 napon.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
3: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Őszies fordulatot vett időjárásunk, kedves hallgatók, és a mai napon többnyire erősen felhős, borult idő lesz, helyenként azonban kevés napsütés is lehet még. Szorványosan várható továbbra is eső, zápor, az északnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek pedig már mindössze 19-21 fok között alakulnak, késő estére pedig 16-18 fok közé hűl a levegő. Aztán szombaton változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 12-15 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 20-22 fok között alakulnak. A hét utolsó napján vasárnap változóan gomoly felhős időre számíthatunk, de a napocska is előbukkanhat, az északnyugati szél megélénkül, hajnalban 10-13 fokra ébredünk majd, viszont a nappali hőmérsékletek 22-24 fok között alakulnak. A jövő héten hétfőn egy gyenge front érint bennünket, de jelentős változás nem várható időjárásunkban, ezt követően pedig átmenetileg kisebb felmelegedés várható majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Itt jön Vilike kedvence. Hallottál már a bajaútörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
4: Padi vizsgán van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárnál sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merülés az maximum 50 méter.
3: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
0: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: És itt is van a napi horoszkóp, kedves hallgatók, ezúttal is a kossal kezdjük. Egy ideje halogatott változtatásnak ma neki láthatsz. Lehet, hogy csak egy szokásodon változtatsz, rendbe teszel valamit magad körül, vagy végre elindítasz egy régóta tervezett ügyet. A Mars energiája most akkor dolgozik a legjobban, ha konkrét célra fordítod. Bika. Nagyon jó megoldás születhet ma egy otthoni ügyben, amitől mindenki könnyebb lesz. Nem kell nagy változtatásra gondolni, lehet, hogy csak felosztjátok, ki mikor mit csináljon a házi munkából, vagy kicsit átrendezitek a tereket, praktikusabbá teszitek a mindennapokat. Este valaki megoszt veled egy személyes történetet, amitől még közelebb érezheted magad hozzá. Ikrek! Ma egy olyan döntést hozhatsz meg, amelyhez több ember véleményét is meghallgattad, de végül a saját szempontjaid alapján választasz. Egy beszélgetésben ráadásul valaki olyan érvet mond, amely segít lezárni benned a bizonytalanságot. Most érdemes a kevesebb, de valóban fontos információra koncentrálnod. Rák. Az rendben van, hogy meghallgatsz másokat, de aztán senki nem kötelezhet arra, hogy meg is fogadd a tanácsokat. A marsai jegyedben jár, ezért rengeteg energiát lehet, ugyanakkor ingerültebb is lehetsz az átlagosnál. Mondd ki egyenesen, amit gondolsz, a célzásokból most csak újabb sértődés születne.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Egy pénteki rutin helyzetben jöhetsz rá, hogy valamiben sokkal többet válasz, mint amennyi neked komfortos. Most jó alkalom kínálkozik arra, hogy egyszerűsíts, és ne tarts fenn olyan kötelezettséget, amelyek igazából terhesek neked. Szűz. A szűz újhold egészen személyes szinten hat rád, ez neked az év legfontosabb újholdja. Egy új fejezet kezdődik, még ha nem is világosodik meg előtted azonnal az események jelentősége. Jó nap ez arra, hogy végre elkezdj valamit, amit már régóta fontolgatsz. Ne akarj mindent egyszerre megoldani, egyetlen jó megválasztott lépés most többet ér. Mérleg. Adás és kapás egyensúlya. Ezen lehet ma a fókusz. A Merkur segít megtalálni a megfelelő szavakat, így most nem kell sem kerülgetni, sem kiszínezni a lényeget. Ha valaki fontos neked, érdemes ma kezdeményezni ezt a beszélgetést. Skorpió. A Vénusz már a jegyedben jár, és egyre erősebben érezheted, hogy valaki ez sokkal intenzívebb szálak fűznek, mint azt korábban gondoltad. Egy üzenet, találkozás vagy bizalmas beszélgetés megmutathatja, hogy nem csak te érzed ezt.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már a horoszkóp vége, kedves hallgatók, és kedves nyilas, figyelj, neked is egy jelentőségteljes nap lehet ez a mai. A retrográd Uránusz egy régi tervet hozhat vissza, de most egészen más feltételekkel. Valaki előállhat egy lehetőséggel, amely miatt már nem tűnik annyira távolinak az, amit korábban elengedtél. Bak! Olyan események jöhetnek, ami egyrészt szuper visszaigazolást jelez neked, másrészt pedig egyúttal egy ajtót is megnyit előtted. Lehet ez egy főnöki elismerés, vagy párkapcsolatban egy visszajelzés, de nagyon elégedett leszel tőle. Vízöntő. Lehet valami, ami korábban fontos volt, de most rájössz, hogy kezdi jelentőségét veszíteni. A retrográd Uránusz és az ikrek újhold egyszerre hat rád, és hoz múltbéli dolgokkal kapcsolatban felismerést és új lehetőségeket. Most sok energiád is lesz a Mars helyzete miatt. És végül halak, egy közeli személy ma olyasmit kérhet tőled, amire nem szívesen mondasz nemet, de az sem lenne jó, ha újra háttérbe szorítanád magad. A Mars energiája segít, hogy kiállj a saját szükségleteid mellett, ha nyugodtan elmondod, mire van szükséged, a másik fél könnyebben elfogadja.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Harry Styles éneket, ez volt az As It Was 11 óra előtt néhány perccel. Bán Éva hírei következnek itt a Rádió Moston hamarosan, és elérkezünk szépen lassan a műsorvezetőváltáshoz is. Érkezik a stúdióba Kesztei Tibor, aki egészen délután 5-ig lesz itt veletek. Én pedig megköszönöm, hogy velem indítottátok a hét utolsó munkanapját, és elköszönök tőletek, de találkozunk majd hétfőn reggel 6-kor. Ród Balázsi Hunor voltam, szép hétvégét kívánok mindenkinek. 50 Centtel és a Candy Shoppal búcsúzom, viszont hallásra.

0: Reklám.
1: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a Főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
2: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
3: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kel.
4: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
1: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 000 000 forintos fődíjat.
5: Ez a Buona Vita.
6: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: A duális képzésről is beszélt Bábolnán a főigazgató. Különleges programsorozatot indít a hónap végén a Vadvirág Alapítvány. Köszöntöm Önöket, 11 óra van, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A kaposvári felsőoktatás, az agrárium és az élelmiszeripar szereplői is felvonultak az idei Bábolnai Gazdafórumon. Az eseményen Vörös Péter, a MATE Kaposvári Kampusz főigazgatója, felszólalásában a duális képzés fontosságát hangsúlyozta, és kiemelte a kaposvári modellt. A főigazgató beszámolója szerint a rendezvényen szó esett az agrárképzésről, valamint ennek jelentőségéről is. A témáról Nagy János, a MATE bőszénfai szarvasfarmjának vezetője beszélt. Vörös Péter tájékoztatott arról is, hogy a fórumon ugyancsak jelen voltak Kaposvár és a térség meghatározó agrár- és élelmiszeripari szereplői. Speciális táncórákra hívja az érdeklődőket a Vadvirág Alapítvány. A közösségi oldalukon megjelent tájékoztató szerint a Kristályvirág tánccsoport, a kerekesszékesek és a fogyatékossággal élők mellett az épeket is várja az egészen az év végéig tartó programsorozatra. Az első táncfoglalkozást szeptember 26-án tartják, majd pedig minden szombaton megszervezik a rendezvényt. Az órákon Szeretsz Róbert lesz a táncoktató. Kiszálló kártya néven folytatja kampányát a Média Unió Alapítvány, közölte a szervezet csütörtökön. Az alapítvány tavaly ősszel indította el a Függőség 7 jele című kezdeményezést, amelyben a tinédzserkori szerhasználatra és a viselkedési függőségek kockázataira fókuszálnak. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó kérdéseket tesznek fel. A Média Unió reményei szerint a kérdések a fiatalokon kívül a szülőknek, a pedagógusoknak és a kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogy hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést. 30 országból csaknem 20 000 magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet csütörtökön. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól Ausztrálián és az Egyesült Államokon át egészen Hawaiig. Kiemelték, a cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, valamint erősödjön a kötődésük a magyar nyelvhez, a kultúrához és a közösséghez. Híreink végén pedig sport. Szabadtéri sakkfesztiválnak ad otthont holnap Kaposvár. A második alkalommal megszervezett rendezvényt a Nyár utcában, a Császár vendéglő melletti sportpályán tartják. A megmérettetésen bárki próbára teheti a tudását, gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak. A hivatalos első forduló 10 órakor kezdődik, a sakkfesztivál svájci rendszerben 7 fordulóval zajlik. Az eredményhirdetést várhatóan holnap délután 14:30-kor tartják majd. A különleges esemény célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyakorlásra, valamint hogy népszerűsítse a sakkot.
0: Időjárás jelentés.
7: A felhős, borongós időben többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke ma 17 fok körül alakul. Holnap és vasárnap már naposabb, szárazabb, mérsékelten meleg idő várható, a maximumok jellemzően 25 Celsius fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában.
8: Keszthelyi Tibor. Sziasztok, itt vagyok, hogy Huni ígérte, Évus köszi a híreket, kedves hallgatók, nektek pedig azt, hogy velünk tartotok folyamatosan. Jó zenékkel és sok aktualitással ezt mind meg fogjuk hálálni. Indítsuk is a sort, vagy éppen folytassuk, ha úgy tetszik. Lady Gaga-val, aztán a magyar Mangó Rájz újdonságával, és a Magna Cum Laude-val.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. Programajánló.
1: Programokról röviden kezdeném a Kaposvári Kultik mozis kínálatával. A mai nap megtekinthető filmek: a Mancsőrjárat, a Dinófilm, az Endülés, aztán az Életfutár, a Kutya Csillagkép, az Átkozott Boszorkák 2, műsoron még a Pókember Vadonatúj Nap, az Insidious Köztünk járnak, a Tériszony az Odüsszeia és a Torrente 6 az Elnöki ügy. Emellett ajánlom megnézni a tegnap megnyitott Fegyverek a századok tükrében című kiállítást a Riprónai Múzeumban, de már is ajánlhatom a mai nap és a holnapi nap folyamán zajló Zselici Méhés Egyesület és a Zselici Méz Lovagrend által szervezett 20. Kaposvári Mézfesztivált és 19. Zselici Méhész regionális konferenciát. A konferencia holnap délelőtti órákban lesz majd, azonban maga a közönség, programok, rendezvények azok már délután 4 órakor elkezdődnek ma a Somogyi Köhenmuzikkal, illetve Giza Kirspír és Heinz Grasse fellépésével. Énekel majd a Nayan Rosenkor, a Herzschmerz Kapelle, Bandibá zenés műsora kedveskedik a gyerekeknek majd 5 órától, majd az Európa Parkban 6 órától megnyitó a kaposvári fúvószenekarral, polgármesteri köszöntővel és a Méz királynő jó kívánságaival, majd a Méz lovagrendek felvonulásával. Az este folyamán 7 órától Zelémai Zsani és Cherry Melodies, illetve 20 óra 30 perctől Utcabál is lesz a kaposvári Maxim zenekarral.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Kellemes andolgással itt a Rádió Moston, az imintiekben most éppen egy Sirennel, a folytatásban pedig Dido-val. Aztán pörgünk David Guettával, a Bronski Beat-tel és Bigával. Ezek legyenek munkadalok, és bár ugye kint szürke az ég, a pénteki lendületet semmilyen felhő nem takarhatja el, úgyhogy fejezzétek be a hetet erőtől telve, mert a hétvégi pihenés már a kanyarban van.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla.
1: Kellemes elüktetett Biga slágere, Dua Lipájé pedig majd pörögni fog a folytatásban a mai napon. Ezt azért domborítottam ki, mert hogy szeptember 11-ről szeretnék beszélni. Szeptember 11-én ugye emlékezendő, a Huni is ezért tartotta az emlékórát, a 2001-es terrortámadás áldozatainak szentelt Hazafiak napját tartják ma. És a szolgálat és az emlékezés nemzeti napja van ott, de könnyedebb és játékosabb témák kedvelőinek azért szeretném megjegyezni, hogy ma van a Elhők csodálatának nemzetközi napja, illetve a bevetett ágy napja is. Először is nézzük a Felhők csodálatának nemzetközi napját. Ezt a kezdeményezést 2004-ben alapított brit Claude Application Sassieri, vagyis a Felhők csodálók társasága indította az útjára, hogy közösséget teremtsen az égboltot kémlelők számára, és arra ösztönözze az embereket, hogy lazuljanak és nézzenek fel az égre, vegyék észre a felhők állandóan változó természetes szépségét, harcolva a szürke időjárás miatti rossz kedv ellen, és ez a mai napon ez mennyire igaz, vagy éppenséggel mennyire jogos, nem de bár? Aztán ott van a másik esemény, amely szintén ide kívánkozik a bevetett ágy napja, és bár ehhez pontos történelmi alapító nincs, az amerikai pop kultúrával és a mindennapi szokások teszteléséből és tiszteletéből alakult ki a gondolat, népszerűségéhez nagyban hozzájárultak azok a pszichológiai és katonai megfigyelések, mint például William McRaven admirális híres beszéde, amelyek a napindító rutinok fontosságát hangsúlyozzák. A célja pedig a napnak az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az egyetlen apró reggeli feladat elvégzése azonnali sikerélményt ad, megalapozza a napi produktivitást, és este egy rendezett, megnyugtató környezetbe segít majd visszatérni.

0: Reklám.
1: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
2: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a kaposvári West nagykerben! Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyiáru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
5: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
6: Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
7: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: A közvilágításról egyeztetett a szakemberekkel a polgármester. Érdekes program ígérkezik a kutyásoknak a hétvégére. Dél van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A közvilágítás hibáiról egyeztetett az EON szakembereivel pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, melyen arra kerestek megoldást, hogy miként lehet a lehető leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül kijavítani a közvilágítási rendszerben előforduló szakaszhibákat vagy passzív hibákat. A településvezető emlékeztetett, hogy Kaposváron az éveleje óta csaknem 10 000 okos ledes lámpa biztosítja a közvilágítást. Szita Károly hangsúlyozta, hogy a rendszer jól működik, és jelentős megtakarítást is hozott. Hibák azonban előfordulnak, melyeket igyekeznek minél hatékonyabban orvosolni. Színes kutyás programokkal ismét szuperebb fesztivál lesz holnap Kaposváron. A négylábúak és gazdáik immár 11. alkalommal találkoznak az Aranyi lakótelepen, hogy a rendezvénnyel felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára. A holnap délután 1 órakor kezdődő programok között lesz agility, mentőkutya és őrzővédő bemutató, megválasztják a legszebb fajtatiszta és a legszebb keverék kutyát, de a fesztivál legkisebb és legnagyobb négylábúja is díjat kap. Lesz gyerek kutya felvezető verseny, kutyás ügyességi kihívás a családoknak, a gyerekeket pedig még rajzverseny is várja. A SuperApp Fesztivál ingyenes, azt viszont fontos tudni, hogy a négylábú kedvencek kizárólag érvényes oltási könyvvel vehetnek részt rajta. Már nem az inflációtól tartanak leginkább az emberek Magyarországon, derült ki egy friss hazai felmérésből, amely szerint átrendeződtek a lakosság egzisztenciális félelmei. Egy éve még a válaszadók 35%-a tartott attól, hogy az infláció miatt elértéktelenedik a jövedelme, idén ez az arány 21%-ra esett vissza. Mint a válaszokból kiderült, a lakosságot jobban feszíti az az aggodalom, hogy a majdani nyugdíja nem lesz elég a megszokott életszínvonala fenntartásához, illetve hogy egy munkahelyvesztés esetén nem lesz képes rövid időn belül a korábbival megegyező bérsávban elhelyezkedni. Növekedett ugyanakkor azoknak a száma, akik nem aggódnak ezek miatt az egzisztenciális fenyegetések miatt. Híreink végén pedig sport. Ma kezdődik az Orosz László emléktorna. A kétnapos tornával a Kaposvári Kosárlabdaklub egykori kiváló játékosa Orosz László emléke előtt tiszteleg. A rendezvényen a helyiek mellett a Paksi atomerőműese, a Szegedi Dílút STS SZEDEÁK és a Budapesti Honvéd játékosai vesznek részt. A program ma 15 órakor kezdődik a Kaposvár Arénában, a Paks és a Szeged nyitó meccsével, 18 órától pedig már a Kométa KVG Kaposvári KK budapesti honvéd mérkőzést élvezheti a közönség. A bronzmérkőzést holnap 15 órától vívják, a döntő összecsapást pedig 18 órától lehet megtekinteni.
0: Időjárás jelentés.
8: A felhős, borongós időben többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke ma 17 fok körül alakul. Holnap és vasárnap már naposabb, szárazabb, mérsékelten meleg idő várható, a maximumok jellemzően 25 Celsius fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
9: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
10: Hello, kellemes napot kívánok így a nap felénél, a munkaidő felénél, vagyis nem. Mert ugye a péntek ilyen szempontból azért nem úgy billen, mint a többi hétköznap. Bár az is igaz, hogy a hétfő se feltétlen. Hétfőn általában ugye hosszabbak a munkanapok egy picivel, pont azért, mert a pénteki délutáni órákat spóroljuk meg egyrészt, másrészt meg ki tudja, talán pihentebb is az ember. Na de cége válogatja, ugye, hogy ez hol, miképpen intézik. Itt Kaposváron is van, aki ugyanúgy kidolgozza a teljes munkaidőt, valahol pedig már most véget ér. Legyen mindenféleképpen kellemes a délután. Esernyő esőkabát szükségeltetik, bár nem nagyon esik az eső, de azért van egy folyamatossága. Hál' égnek!

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Nem egész teljes napnak számít munkaidőben a pénteki munkanap, ugye? Kellemes legyen, azt kívánom nektek, pörögjék el a visszalévő idő is, és hát mivel ebédidő van, elsőként jó étvágyat kívánok. Ne feledjük, hogy bár ilyenkor már mindenki hazafele vágyik, esetleg már azon gondolkodik, mi legyen, hogy legyen a hétvégén, mit kell megvenni hozzá. Hogy az ebédidő az akkor is arra való, hogy egy tápláló ebédet fogyasszunk, ami nem csak az elhasznált energiát pótolja a nap közepén, hanem stabilizálja a vércukorszintet és visszatölti a mentális tartalékokat is, márpedig ezzel így meg lehet előzni a délutáni fáradékonyságot, és lendületben tart a nap hátralévő részében, teljék az bármivel. Úgyhogy jó étvágyat azért!

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogógáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt. Programajánló.
1: Szuper hétvége, szuper programokkal, ami előttünk áll, és ne zavarja meg benneteket az az idő, ami jelenleg van, mert ez nagyon is szükséges, ugye? A korábbiakban említettem már, hogy ma indul a 20. Kaposvári Méz Fesztivál délután 4 órától, elsőként főként német nyelvű műsorokkal, a fellépők a Somogyi Kühemuzik, aztán Giza Kirspír és Heinz Grassel, Najár Rosenkor, a Herzschmerz Kapelle, majd 17 órától a Bandibá ad zenés műsort a gyerekeknek, utána zenés megnyitó lesz az Európa Parkban a kaposvári Fúvó zenekar közreműködésével. Köszöntőt mond polgármester úr és a Méz királynő, majd este 7 órától fellépők utcabál lesz Zsani és a Cherry Melodies műsora, 20 óra 30 perctől pedig a kaposvári Maxim zenekar. Holnap, azaz szeptember 12-én szombaton térzenével indul majd a Méz Fesztivál közönség programja az Európa Parknál, a kaposvári Fúvó zenekar műsorával természetesen. 10 órától jönnek a Méz lovag rendek, köszöntőt mond elnök úr Mészáros János, dr. Lőrinc Viktória országgyűlési képviselő, Kárpáti Tíme a polgármester, Balogné Dóra Alexandra a Méz királynő, aztán Méz szentelést tart Varga Péter plébános úr, majd ismeretlen felvonulnak a főutcán a Liszt Ferenc Zeneiskola dobegyüttesének kíséretével a Méz lovag rendek. 14.30-tól táncol az NDC, 16 órától vidám népdalokat énekel a Szerdahelyi Nyugdíjas Egyesület, Schwab táncot ad elő a Kaposmérői Nyugdíjas Klub, Szatmári táncot a Kercseligeti Nyugdíjas Klub, népdalokra fakad a kaposvári Dalárda, Boszorkány táncot jár az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub, és német dalokat énekel a Herbstrosenkor. Az NDC következő tánca 17 órakor kezdődik majd, aztán jönnek az eredményhirdetések, aztán a Méz együttes műsora 19 órától, a szeniorral pedig utcabál lesz majd 20 óra 30 perctől. Minden mellett mézvásár, mézkiállítás, mézes kalács, viaszgyertya, propoliszos készítmények kiállítása és vására, lesznek kézműves játszóházak, lufi hajtogatással, arcfestéssel, kaptár graffitivel, lehet mézet kóstolni, megismerni a mézfajtákat, lesz rajzkiállítás a gyerekek rajzaiból is a Dorottyaház földszinti termébe, és a harmadik alkalommal szervezik meg a Hungarikumos és Nemzeti Értéktáras Mézek országos versenyét is a Mézfest Fesztivál ideje alatt. Szóval nagyon jól hangzik ez a program, és ez csak egy program sora sok közül, már csak azért is, mert a Szent Margit templomban is lesz rendezvény, és lesz majd török koppányban is, ezekről bővebben a következő órában.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
2: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kel.
3: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamera legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
4: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 000 000 forintos fődíjat.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Ma kezdődik a Méz Fesztivál. Ismét meghirdeti a Kakukkupát a könyvtár. Ingyenes webshopon tanulhatunk a növényeinkről. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel, 13 óra van. 20. alkalommal rendeznek Mézfesztivált Kaposváron ezen a hétvégén. A méhészek egészen szombat estig várják a látogatókat. A kétnapos fesztivál ideje alatt a sétáló utcán lehet mézes ételeket kóstolni, mézet és méhészeti eszközöket vásárolni. A kulturális programoknak az Európa Park ad otthont, itt ma 4 órakor kezdődnek az előadások. A fesztivál hivatalos megnyitóját 18 órakor tartják, majd zenés műsorral és utcaballal várják az érdeklődőket. Holnap térzenével indul a nap, idén is felvonulnak a mézlovagrendek, megszentelik a termelői mézeket, a mézlovagokat pedig megáldják és megválasztják a méz királynőt. Holnap rendezik meg a 19. Zselici Méhész regionális konferenciát is. A szombati programsorozat a Méz Együttes és a Senior Zenekar műsorával ér véget. Újra meghirdeti a kaposvári iskolásoknak szóló helyismereti vetélkedőjét a Takács Gyula könyvtár. A Kaposvári Intézmény közösségi oldalán megosztott felhívás szerint a Kakukkupára általános iskolás felsős és középiskolás diákok jelentkezését várják 3-4 fős csapatokban. A nevezési határidő október 2-a. A Post szerint a többfordulós verseny célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Kaposvár jelenének és múltjának értékeire. A versenyre a könyvtár közösségi oldalán megadott címmel lehet jelentkezni. Folytatódik a Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopja. A Szobanövény ABC elnevezésű rendezvényt jövő szombaton, szeptember 19-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők általános növényismereti tudással gazdagodhatnak. Hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele, a véleménynyilvánításért börtönnel fenyegetés vagy a Benes dekrétumok ügyében, mondta Magyar Péter a Magyarország és Szlovákia közötti vitás kérdésekről csütörtökön Pozsonyban. A magyar miniszterelnök a V4 és Írország kormányfői találkozóját követő sajtótájékoztatóján azt mondta, korábban abban állapodott meg Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, és most is megbeszélték, hogy ezeket a kérdéseket szakértői szinten elő kell készíteni, de ez még nem történt meg. Közölte, bízik abban, hogy rövidesen lesz előrelépés a kérdésekben.
0: Időjárás jelentés.
6: A felhős, borongós időben többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke ma 17 fok körül alakul. Holnap és vasárnap már naposabb, szárazabb, mérsékelten meleg idő várható, a maximumok jellemzően 25 Celsius fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
8: Újabb órába kezdünk bele nagyszerű előadók slágereivel. Hozok egy középtávú időjárás előrejelzést, megnézzük, hogy a hétvégén milyen idő lesz. Sőt, inkább onnan kezdeném, hogy ma meddig tart a borongóság, illetve milyen idő lesz a hétvégén és a következő héten, meg a következő hónapban. Ajánlok programot újfent, ha már egyszer megígértem. És beszélünk arról a kompetencia felmérésről, illetve az eredményéről, amelynek keretében 91 országban 760 ezer darab 15 éves diákot teszteltek,

0: Ők voltak a Kuplung, a Hogyan tudnék élni nélküle című film zenekara, ugye már magában a filmben. De aztán akkor a rajongás lett a filmből, hogy egyszerűen kikövetelték a Damien dalok kedvelői, hogy legyen egy létező zenekar is a Kuplungból, és azzal úgy lett. Úgyhogy akkor komponáltak is, ez volt a Lép nem kell, amit meghallgattunk tőlük. Zseniális egyébként, nem? Azért nem sok olyan film van, amiben kitaláltak egy zenekart, ami a valóságban is hát létrejött. Na de hát ez pont olyan színészek kellettek, mint többek között Marics Peti és Ember Márk, akik ugye maguk is énekesek, zenészek, illetve most már színészek, na meg hát Ember Márk esetében író is, rendező is, musical színész és rocker is, na meg újabban ugye az X-Faktor egy műsorvezetője. Életútja páratlan, és egy picikét ismerve őt elmondhatom, hogy a családja is nem véletlenül lett azzá, mint aki. Hát pont ezért aggályos az a felmérés, ami a 15 éves diákokat illette, amiről az iménti beharangozóba beszéltem. Még egy pár dal és elmesélem, hogy milyen eredmények születtek a felmérésben, és hozzáteszem most előjáróban, hogy a magyaroké még annál is rosszabb.
1: Kell még egy kis lendület? Délután is! Rádió! Most! FM 91.2.

0: 91.2. Rádió most.
1: Mennyire kompetensek a gyermekek, a 15 évesek? Ez a kérdés az úgynevezett PISA nevezetű felmérésben, ami a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet által 3 évente lebonyolított nemzetközi diákértékelési program. A felmérésben nem a lexikális tudást vagy az iskolai tananyagot kérik számon, hanem azt mérik, hogy a 15 éves diákok mennyire képesek a mindennapi életbe hasznosítani a megszerzett ismereteket. Van benne szövegértés, matematikai műveltség és természettudományos műveltség, és mivel legutóbb 2025-ben volt ilyen felmérés, mostanra készültek el az eredmények, amelyek, valljuk meg őszintén, igencsak elkeserítőek. A globális és a hazai szint is, számottevő teljesítmény csökkenés mutat. Van egy általános visszaesés, nemzetközi átlagban tovább romlott a diákok teljesítménye, különösen a szövegértés és a matematika terén. 14 pont esett vissza az előző felméréshez képest. A nemzetközi rangsort azonban továbbra is a távol-keleti oktatási rendszerek, például a szingapúri, japán és Kína egyes régiói vezetik, míg Európában Észak-Európa és Írország diákjai teljesítettek a legjobbak. A magyar eredmények történelmi mélyponton vannak, mind matematikából, mind szövegértésből, az elmúlt 25 év legalacsonyabb eredményét produkálták. Szövegértésben a diákok átlaga 21 pontnyit esett vissza 2022 óta, így aztán szignifikánsan elmaradunk az egész átlagtól. Ami még elkeserítőbb, hogy a diákok több mint 32%-a, vagyis egyharmada az alul teljesítő kategóriába tartozik ezen a területen. Matekból a magyar átlag megközelíti a világ átlagot, viszont a top teljesítmény nyújtó diákok aránya alig 5%. Mivel magyarázzák ezt a hanyatlást? Hát a nemzetközi és globális trendekkel, például a pandémia utóhatásaival, a digitális oktatás hiányosságaival, azzal, hogy túlságosan sok és nagy a képernyőidő, és figyelemzavarosak a mai fiatalok, és maga az adaptív és digitális tesztelési módszertan sem feltétlen jó azoknál a diákoknál, akik valamiért nem tudnak számítógépen ilyen teszteket kitölteni. A hazai specifikus okok között felsorolják a szelektív oktatási rendszert és a szociális szakadékot, a pedagógus hiányt és az oktatási infrastruktúra hiányosságait, és hogy a magyar tantervek továbbra is a lexikális tananyagra és a kompetencia alapú oktatásra helyezik a hangsúlyt, miközben a gyakorlati életben alkalmazható probléma megoldó értelmező képességeket nem.
0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel.
0: Napközben is.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Őszélyesen váltott időjárásunk, de nézzük ettől bővebben, hogy milyen változások várhatók még. Mi az, amit az időjárás felelős elrendelt? Egyelőre ezt az őszélyes, borongós, csepegős időt, de a következő órától már el kell szakadozni a felhőzet, és aztán mire lemegy a nap, addigra lesz majd napsütés. Úgyhogy pont látni fogjuk a naplementét. Utána már nem várható eső a következő napokban. Hát 14-ére mutat még alig 1-2 milliméternyit, de hát tudjuk, hogy tegnap is több mint 8 millit mutatott, ehhez képest itt a belvárosban szinte semmi nem volt belőle, még nagyon mutatóba se, úgyhogy hát ez olyan, mint a kutya vacsorája, tegyük gyorsan hozzá. De ez az őszies fordulat azért nem fog így maradni, hanem holnap már melegebb lesz nagyjából 2 fokkal, aztán minden nap egyel. A szombat így 22, a vasárnap 22-24, hétfőn így akár 23-24 fok, kedden 25, szerdán 26, csütörtökön pedig ismételten majd csak 21-23 fokos csúcs várható, ami nagyon kellemes, még mindig késő nyárinak nevezhető idő, ráadásul délutántól, mint mondtam már, késő délutántól csapadékmentes időnk lesz a következő egy hétben. Ha pedig még hosszabb távon nézzük a várható időjárást, akkor megalapíthatjuk, hogy ez a közel 25 Celsius fokos hőmérséklet, ez még jócskán ki fog tartani. Aztán jelentősebb változások majd csak október elején várhatók. Addig azonban több alkalommal lehet még csapadékra számítani. Hideg frontok is érkeznek, és szél is. Holnap például szelesebb idő lesz, jövő héten hétfő lesz majd egy hideg front, aztán jövő héten csütörtökön a következő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Gyere a Diégóba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
1: Diégó. Otthon, generációkon keresztül.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
5: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazma ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu. 29 év, több mint 100.000 vásárló, számtalan szép otthon. Születésnapját ünnepli a Baross Szőnyegáruház, ezért most egész szeptemberben születésnapi akciókkal várunk. Laminált és SPC padlók, szőnyegek, vinil, függönyök és még sok minden más. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10. 29 év bizalom, 29 év tapasztalat, 29 év Baross.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Somogyi tagja is van az Országos Levéltári Egyesületnek. Egy madár okozott zárlatot a déli pályaudvaron. 14 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Tisztújító közgyűlést tartott a héten a Magyar Levéltárosok Egyesülete. Erről számolt be a közösségi oldalán a Somogy megyei levéltár. A bejegyzés szerint a közgyűlésen megválasztották az új tisztségviselőket. Azt írták, hogy a megyei levéltár munkatársa Kis Norbert Péter is választmányi tag lett, így dr. Bősze Sándor és Polgár Tamás után újabb Somogyi viszi tovább a hagyományt az Országos Egyesület választmányában. Különleges kikapcsolódási lehetőség várja a kaposvári családokat a jövő hétvégén. A városba érkezik a Teddy Maci Kórház. Az Egészséges Kaposvár szervezésében már második alkalommal látogat Kaposvárra a Pécsi kezdeményezés szeptember 19-én. Az elsősorban gyermekeknek szóló programokon a kicsik játékosan ismerkedhetnek az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják, hogy hogyan kell mentőt hívni, megvizsgálhatják a saját plüssállataikat, de újraélesztős élmények is várják őket. A Polgárok Háza udvarán megrendezett esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt online vagy a helyszínen lehet megtenni. A közép-európai országok közötti együttműködés erősítésében nagyobb potenciál rejlik, mint amennyit eddig kihasználtak, jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Pozsonyban a visegrádi négyek és Írország kormányfői találkozója után. Magyar Péter kiemelte az észak-déli közlekedési kapcsolatok fejlesztését, valamint az energetikában, a védelmi iparban, a digitalizációban, az egészségügyben, az agráriumban és az élelmiszeriparban rejlő együttműködési lehetőségeket. A miniszterelnök szerint a V4-ek egy erős Közép-Európa bázisát jelenthetik, amelyhez később más országok, köztük Ausztria, Románia és a balkáni államok is kapcsolódhatnak. Madár okozott zárlatot a déli pályaudvaron csütörtökön. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán számolt be az esetről, mely szerint a szárnyas ívkisülést okozott a felső vezeték és egy mozdony teteje között. A vezérigazgató ezzel összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy a vasúti felsővezetékben 25.000 voltos a feszültség, ezért annak megközelítése is életveszélyes. Hozzátette, hogy az ívkisülés a vezeték 2 méteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül is halálos áramütést okozhat. Híreink végén pedig sport. Idegenbeli meccsel folytatja a Rákóczi. A kaposvári focisták a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában az FC 60 otthonában lépnek pályára holnap. A találkozó tétje nem kisebb, mint a továbbjutás, ami egyetlen mérkőzésen kell, hogy kiderüljön, azaz a legrosszabb esetben 11-es rúgásokkal dől el, hogy melyik csapat jut a legjobb 32 közé.
0: Időjárás jelentés.
6: A felhős, borongós időben többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke ma 17 fok körül alakul. Holnap és vasárnap már naposabb, szárazabb, mérsékelten meleg idő várható, a maximumok jellemzően 25 Celsius fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
0: Keszthelyi Tibor.
7: Keszthelyi Tibor.
8: 14 óra 4 perckor ismételten jó néhányan felszabadultak a munka terhe alól. Hát a péntek délután beköszöntével azért sok ember válláról azonnal lekerül az egész heti munka és a teljesítés súlyos terhe. Ott, ahol még van egy pici cipelni való kitartás nektek. Sabrina Carpenterrel segítünk, Floridával és Pinkkel is, na meg a Well Hello-val, Gabrielle Doja Cat-tel, de nem sorolom fel a teljes kínálatot. Inkább elindítom és jól meghallgatjuk. Tartsatok velünk! Aztán beszámolunk arról is majd a zenéken túl, hogy a Nepálihoz hasonló áradás és lavina veszély vajon megismétlődhet-e? A New York Times vizsgálása.

0: Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled. Programajánló.
1: Hamarosan 16 órakor kezdődnek a kulturális programok az idei Méz Fesztivál keretén belül, amely péntek délután 4 órától tulajdonképpen szombat éjszakába fog majd nyúlani. Már a hét közepén felépítették hozzá a kínálókat, illetve hát itt a színpadot is, és hát természetesen jönnek majd a fellépők. Sekiteri aztán egy kis eső, csendes eső van akár esernyő alatt is, úppen úgy meg lehet hallani és hallgatni. Viszont amit még nem ajánlottam a figyelmetekbe, az egy szeptember 13-ai program, vagyis vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Margit templomban, ott Rezső Missa Omnis Sanctorium című művének magyarországi ősbemutatója lesz. Ezzel együtt az Arszakra Fesztivál kezdődik. A koncertmisén közreműködik a Szent Gellér Kórus és Zenekar, szólistái Krista Kinga szoprán, Horváth István tenor, és a vezénylő Szamosi Szabolcs, Liszt díjas orgonaművész. Különleges csemege lesz ez, mint ahogy mindig maga az Arszakra Fesztivál is különleges. Nem sokára mesélek a többi programról is, de még egyet hadd emeljek ki az Arszakráról. Szeptember 17-én Kis Gergő, a Kaposvári Egyház megye pap növendéke, a Nagy Boldogasszony Székes Egyházban orgona hangversenyt ad Dupré, Frank, Virne és Vidor műveiből.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Nem mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Vidám dapörgött itt a Rádió Mostban Pharrell Williams Happy-ének köszönhetően. Micsoda nagy világmozgalom volt ez 2013-ban erre táncolni. Még mi is így tettünk itt a Rádió Mostnál. Viszont ez a mai nap egy meglehetősen szomorú nap, sok vidám dal ellenére is, a 2001. szeptember 11-i történések miatt, és egy nagyon megható történetet hoztam nektek, egy igaz történetet méghozzá. 2001. szeptember 11 reggel 9 óra 12 perctől, amikor is csörgött a telefon egy édes anyánál, hogy tudassák vele, életben van. Azonban a hang a telefonban nem mondta el, hogy mire készül ezután. Pedig ott volt a lángoló felhő karcolóban a káosz és a pusztulás közepette, 24 éves fiatal emberként, aki mégis talált néhány pillanatot arra, hogy félrevonuljon, keresen egy csendes zugot, elővegye a telefonját és felhívja az otthonát, az édesanyját, ahol bár csak a hangposta jelentkezett, de ennyit mondott. Anyait Wells, csak azt szeretném, ha tudnád, jól vagyok. Hát, 8 egyszerű szó, nyugodt hangon, pánik nélkül és félelem nélkül. Hát egy fiú, aki nem akarta, hogy az édesanyja aggódjon. Pedig az ő története, Isten igazándiból, itt kezdődött. Volt egy kendője, amit az édesapja adott neki, egy piros kendő, ami egyáltalán nem volt különleges tárgy, csak egy darab szövet, és elfért egy zsebben. Wells mégis mindenhová magával vitte, középiskolába, meccsekre, mindennapokba. Nem szerencsehozó talizmán volt, hanem egy emlékeztető arra, hogy ki is ő valójában. És azon a reggelen, 2001. szeptember 11-én, egy füstelteli emeleten, egy összeomló világ közepén, Wells a kendőt az arca elé kötötte és megfordult, és a telefonálás után nem lefele indult, hanem kifele, vissza a tűzbe, és hogy pontosan mi történt ezután, az csak hónapok után rakta össze az egész világ. Olyan emberek vallomásaiból, akik nem is ismerték sem őt, sem a nevét, csak emlékeztek rá. Egy magas fiatal emberre, egy piros kendőre, egy nyugodt hangra a füstben, ami ennyit mondott, kövessetek, tudom az utat. A becsapódás után a 78. emeleti átszálló szinten egy csomó sérült volt, sokkos állapotban lévő emberek és kétségbe esett túlélők, és már sokan feladták a reményt, Wells azonban nem, mert összegyűjtötte őket, megtalálta az egyetlen működő lépcsőházat, amelyről szinte senki sem tudott, és elkezdte lefelé vezetni az embereket. Volt egy nő, akit 17 emeleten keresztül cipelt a hátán, de biztonságba juttatta. Aztán átadta másoknak és visszafordult. Újra, újra és újra. És minden alkalommal, amikor elérhette volna a biztonságot, ugyanazt a döntést hozta, vissza a füstbe, vissza a lángok közé, vissza felfelé azon a lépcsőn, miközben mindenki más lefele menekült. A torony 9 óra 59 perckor omlott össze, ez a déli torony volt. A következő hónapokban túlélők egy titokzatos férfiről meséltek, egy férfiről piros kendővel. Senki sem tudta a nevét, csak azt tudták, hogy a füstbe bukkant elő, nyugodtan, határozottan, és hogy akik követték őt, azok életben maradtak. Aztán hónapokkal később egy újságcikk végül nevet adott a hősnek. A túlélők ugyanazt a történetet mesélték, egy fiatalember, piros kendő az arcán, nyugalom a káosz közepén. És akkor az édesanyja, Alison Crowther már tudta, ugyanis felismerte a részleteket, a fia volt. Wells Crowther holttestét 2002. márciusában találták meg. Utólag derült ki, 18 ember életét mentette meg azon a napon. Úgyhogy ma egykor iskolája, a Boston College minden évben megrendezi a Red Bandana Game emlékmérkőzést, vagyis a vörös kendő játékokat az ő tiszteletére. Nevét azóta ösztöndíjak és jótékonysági programok őrzik. Nevét megemlítette Barack Obama elnök a szeptember 11-i emlékmű avatásán. A piros kendő pedig ma a 9/11 emlékmúzeumban található, ami egyszerű szövet darabból valami sokkal többé vált. Nyugodjon békében a piros kendős ember, Wells Crowther, minden hős, aki másokat mentett, és persze minden áldozat.

0: Reklám.
1: Kattárs, a Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
2: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kell.
4: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
1: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
5: 29 év, több mint 100 ezer vásárló, számtalan szép otthon. Születésnapját ünnepli a Baross Szőnyegáruház, ezért most egész szeptemberben születésnapi akciókkal várunk. Laminált és SPC padlók, szőnyegek, vinil, függönyök és még sok minden más. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10. 29 év bizalom, 29 év tapasztalat, 29 év Baross.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Különleges táncprogramra hívja az érdeklődőket a Vadvirág Alapítvány. Ezekben a percekben kezdődik az arénában az Orosz László emléktorna. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 15 óra van. A kaposvári felsőoktatás, az agrárium és az élelmiszeripar szereplői is felvonultak az idei bábolnai gazdafórumon. Az eseményen Vörös Péter, a Mate Kaposvári Kampusz főigazgatója, felszólalásában a duális képzés fontosságát hangsúlyozta, és kiemelte a kaposvári modellt. A főigazgató beszámolója szerint a rendezvényen szó esett az agrárképzésről, valamint ennek jelentőségéről is. A témáról Nagy János, a Mate bőszénfai szarvasfarmjának vezetője beszélt. Vörös Péter tájékoztatott arról is, hogy a fórumon ugyancsak jelen voltak Kaposvár és a térség meghatározó agrár- és élelmiszeripari szereplői. Speciális táncórákra hívja az érdeklődőket a Vadvirág Alapítvány. A közösségi oldalukon megjelent tájékoztató szerint a Kristályvirág tánccsoport a kerekesszékesek és a fogyatékossággal élők mellett az épeket is várja az egészen az év végéig tartó programsorozatra. Az első táncfoglalkozást szeptember 26-án tartják, majd pedig minden szombaton megszervezik a rendezvényt. Az órákon Szerec Róbert lesz a táncoktató. Megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár csütörtökön Szegeden. Horváth Péter azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus hozzátette, szintén jelentősen a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárdra emelik a Nemzeti Kutatási Kiválóság Programnak a tudományos alapkutatások támogatására szolgáló forrásait. Az amerikaiak csaknem fele a 2001. szeptember 11-i összehangolt terrortámadás sorozatot tartja élete legfontosabb történelmi eseményének. Ez abból a friss felmérésből derült ki, amit a 25. évforduló alkalmából készítettek az Egyesült Államokban. A válaszadók 47%-a említette első helyen a terrorcselekményt. A felmérés adatai szerint a megkérdezett amerikaiak több mint kétharmada mondta azt, hogy az eseménysor örökre megváltoztatta az országot, és 74%-uk vélte úgy, hogy nagyon fontos a tragédiára való emlékezés. Híreink végén pedig sport. Ma kezdődik az Orosz László emléktorna. A kétnapos tornával a kaposvári kosárlabdaklub egykori kiváló játékosa Orosz László emléke előtt tiszteleg. A rendezvényen a helyiek mellett a paksi atomerőműese, a szegedi Dílut STS Szedeák és a budapesti Honvéd játékosai vesznek részt. A program ma 15 órakor kezdődik a Kaposvár Arénában, a Paks és a Szeged nyitó meccsével, 18 órától pedig már a Kométa KVG Kaposvári KK budapesti Honvéd mérkőzést élvezheti a közönség. A bronzmérkőzést holnap 15 órától vívják, a döntő összecsapást pedig 18 órától lehet megtekinteni.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap hátralévő részében is marad a felhős, borongós idő, helyenként további csapadékkal. Az esti órák 15 fok körüli hőmérsékleti értékét követően a leghidegebb hajnali órákban 10 fok körüli értékre számíthatunk. Holnap és vasárnap már naposabb, szárazabb, mérsékelten meleg idő várható, a maximumok jellemzően 25 Celsius fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
8: Gyerünk, még mindig nincsen vége ennek a mai napnak. Péntek délután van, de jó, előttünk van már a hétvége, belátható időn belül, és egyáltalán nincs megnyugtatóbb ilyenkor annál az érzésnél, mint amikor a pénteki munkaidő lejártával végleg le lehet csukni erre a hétre a laptopot, vagy letenni a szerszámot például. Örvendjünk, most éppen Ricky Martinnal, majd Ariana Grandéval.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Egymást követik a slágerek, ahogy a napok is, és bár a mai napon inkább ugye már ősziesebb volt az idő, de nem sokára még jobban felszakadozik majd a hőmérséklet. És ugye a napok következtével, ahogy mondtam, jönnek majd frontosabb időszakok is, a következő például majd hétfőn, azaz 14-én, ami egyben egy népi jóslattal is bír. Ugyanis a szeptember 14-ére írták fel, jegyezték fel, hogy ha süt a nap, akkor derűs lesz a tavasz. Hát, ez most egy meglehetősen bátor előrejelzés, így ennyi idővel előre. De aztán ne felejtjétek el azt sem, hogy itt van már előttünk az őszi napi egyenlőség is, ami ugye szeptember 22-én fog majd bekövetkezni. A következő telihold 26-án lesz, a következő népi jóslati nap pedig majd Szent Mihálykor, amikor úgy tartották, keleti szél nagyon kemény telet ígér, a Szent Mihály napján itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a kecske. Fecskék egy része már elindult, ezt pont tegnap taglaltuk a reggeli napra készben, viszont egy részük még mindig itt van. Úgyhogy ebből még igaz is lehet.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Az első éjszakai jelenség idegen helyen. Miért nem tudunk elaludni? Miért alszunk esetleg egy kicsit nyugtalanabbul? Vagy ha tudunk is aludni, azért nem ugyanaz, mint a saját ágyunkban. Úgy hívják, hogy first night effect, magyarul az első éjszaka effektus. Gondoltátok volna, hogy ez nem más, mint egy ősi ösztön bennünk?
2: Hát valószínű, hogy van valami alapja. De miből jön?
1: Nagyon érdekes, mert hogy az első éjszaka effektus mögött egy ősi evolúciós túlélési mechanizmus áll, az agyunk egyik féltekéje ugyanis éberebb marad, hogy figyelje az ismeretlen környezet veszélyeit.
2: Hoppá.
1: Ezért nem tudunk jól aludni első éjszaka új helyen.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánló.
3: Programajánló.
4: Perceken belül kezdődik a Méz Fesztivál, hiszen 4 órától német nyelvű kulturális programok zajlanak, majd gyerekműsor 5 órától, és aztán jön a megnyitó 6 órától, utána pedig zenés műsor 7 órától Zsanni és a Cherry Melodies-zel, majd 20.30-tól utcabál a kaposvári Maxim zenekarral. Holnap pedig már reggel 9-től folytatódnak tovább a programok, de egyben ajánlanék egy másik programot is, a Koppány napot, török Koppányból, a Koppány vezér szabadidő parkban. Szombaton 10 órától főzőverseny lesz. Moli kapitány a helyszínen lesz, ott forgatja majd a másnapi Easy Ridert, úgyhogy mindenkit meg fog interjúvolni. Egy közös ebéd lesz 2-kor, és utána az eredményhirdetés követően indulnak a színpadi programok majd holnap 5 órától. Lesz bűvésshow, a törökkoppányi általános iskola néptánc csoportjának bemutatója. Fellép Veronik, Halox, lesz majd tűzijáték, 21.30-tól pedig utcabál. Kísérő programként pedig arcfestés, játszóház, ugráló vár is vár majd a legfiatalabbakra.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: foglalódott, de azért ő is egyre nagyobb ívű karriert fut be, akárhogy is nézzük. Aztán utána Paul Oakenfold és a Starry Eye Surprise az, ami felcsendült. Shiftit Paul Oakenfold producer DJ vette kölcsön erre a dalra. Jó, ott ment a dal, de ennyi volt a közös együttműködés. Viszont a hétvége még csak most kezdődik, úgyhogy azt még nem pipáljuk ki, méghozzá messze nem. Ráadásul majd most majd, hogy apránként elkezd majd esteledni. Legyen bennetek az az érzés, hogy a péntek esti első mély levegővételben már ott van a hétvégi szabadság, és a, hát jó, szinte határtalan, de legalább két napnyi pihenés íze. Hát akkor legyen kellemes a hétvége, ezt kívánom mindannyiatok számára. Egy itallal folytassuk tovább, legalábbis három kortyal, az Aria slágerét hallgatjuk.
1: Jó peré már benne, de több az, ami vár.

0: Reklám.
1: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
2: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 500 66 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
3: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Felsík a reggelit hálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
5: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
6: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: A közvilágításról egyeztetett a szakemberekkel a polgármester. Szuperebb fesztivált rendeznek holnap Kaposváron. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 16 óra van. A közvilágítás hibáiról egyeztetett az E.ON szakembereivel pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, melyen arra kerestek megoldást, hogy miként lehet a lehető leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül kijavítani a közvilágítási rendszerben előforduló szakaszhibákat vagy passzív hibákat. A településvezető emlékeztetett, hogy Kaposváron az éveleje óta csaknem 10 000 okos ledes lámpa biztosítja a közvilágítást. Szita Károly hangsúlyozta, hogy a rendszer jól működik, és jelentős megtakarítást is hozott, hibák azonban előfordulnak, melyeket igyekeznek minél hatékonyabban orvosolni. Színes kutyás programokkal ismét Szuperebb Fesztivál lesz holnap Kaposváron. A négylábúak és gazdáik immár 11. alkalommal találkoznak az Aranyi lakótelepen, hogy a rendezvénnyel felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára. A holnap délután 1 órakor kezdődő programok között lesz agility, mentőkutya és őrzővédő bemutató, megválasztják a legszebb fajtatiszta és a legszebb keverék kutyát, de a fesztivál legkisebb és legnagyobb négylábúja is díjat kap. Lesz gyerek kutyafelvezető verseny, kutyás ügyességi kihívás a családoknak, a gyerekeket pedig még rajzverseny is várja. A Szuperebb Fesztivál ingyenes, azt viszont fontos tudni, hogy a négylábú kedvencek kizárólag érvényes oltási könyvvel vehetnek részt rajta. Már nem az inflációtól tartanak leginkább az emberek Magyarországon, derült ki egy friss hazai felmérésből, amely szerint átrendeződtek a lakosság egzisztenciális félelmei. Egy éve még a válaszadók 35%-a tartott attól, hogy az infláció miatt elértéktelenedik a jövedelme, idén ez az arány 21%-ra esett vissza. Mint a válaszokból kiderült, a lakosságot jobban feszíti az az aggodalom, hogy a majdani nyugdíja nem lesz elég a megszokott életszínvonala fenntartásához, illetve hogy egy munkahelyvesztés esetén nem lesz képes rövid időn belül a korábbival megegyező bérsávban elhelyezkedni. Növekedett ugyanakkor azoknak a száma, akik nem aggódnak ezek miatt az egzisztenciális fenyegetések miatt. Híreink végén pedig sport. Szabadtéri sakkfesztiválnak ad otthont holnap Kaposvár. A második alkalommal megszervezett rendezvényt a Nyár utcában, a Császár vendéglő melletti sportpályán tartják. A megmérettetésen bárki próbára teheti a tudását, gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak. A hivatalos első forduló 10 órakor kezdődik, a sakkfesztivál svájci rendszerben 7 fordulóval zajlik. Az eredményhirdetést várhatóan holnap délután 2:30-kor tartják majd. A különleges esemény célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyakorlásra, valamint hogy népszerűsítse a sakkot.
0: Időjárás jelentés.
7: A nap hátralévő részében is marad a felhős, borongós idő, helyenként további csapadékkal. Az esti órák 15 fok körüli hőmérsékleti értékét követően a leghidegebb hajnali órákban 10 fok körüli értékre számíthatunk. Holnap és vasárnap már naposabb, szárazabb, mérsékelten meleg idő várható, a maximumok jellemzően 25 Celsius fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, beszélgetőtársam pedig Szita Károly Kaposvár polgármestere, aki hétfőn ismét útnak indul és megkezdi a Kaposvári Beszélgetések fórum sorozatot. Elsőként a Szivárvány játszótéren találkozik a kaposváriakkal, utána pedig még nagyon sok más helyszínen is. Több mint 30 éve tartanak ezek a beszélgetések, polgármester úr. Mi is nagyon sokszor beszélgettünk már róla a rádióba, és mindig nagy szeretettel említi ezeket a beszélgetéseket. Mi az, ami miatt még így 30 év után is örömet okoznak ezek a találkozások?
3: Jó napot kívánok! Szeretem, hogyha találkozhatunk és beszélgethetünk a városról. Erről is szól ez a lakossági beszélgetési sorozata, amit nem én tematizálok, hanem mindazok, akik kaposváriak is eljönnek erre a beszélgetésre, és ők mondják el azt, hogy mit látnak ebben a városban. Soha nem a polgármesternél volt a bölcsekköve. Nem jó bennülni mindig az íróasztal mögött. Persze a polgármesternek a felelőssége az, hogy a város igényei szerint fejlessze Kaposvárt. De az, hogy ez milyen irányba menjen el, ahhoz jó, hogyha vannak tanácsadók, és a legnagyobb tanácsadók higgye el a kaposváriak. És azok hívják fel az embernek a figyelmét, mind arra, ami fontos. Nem a nagy beruházásokra kell ilyenkor gondolni, hanem gondolni kell arra, hogy miért nem nyírják meg rendesen a füvet, vagy miért nem vágják ki időben a kiszáradt fákat. És nagyon sok hasonló jellegű probléma hangzik el ezeken a beszélgetéseken. Erre számítok most is, függjen attól, hogy milyen körzetben megyek, lakótelepre, kertvárosba, zárkerti részre. 13 olyan helyszín lesz Kaposváron, ahol szeretettel várom a környékben élőket, vagy mindazokat, akik el akarnak jönni, hogy beszélgessünk. Minden évben van, visszatekintek az előző évére. Tavaly júniusban volt ez a beszélgető sorozat. Kollégáim jönnek, segítenek és írják mindazokat, amiket a kaposváriak mondanak. Én pedig mindig bekérem, hogy most sápadtan, pironkodó arccal kell-e visszamennem, vagy megvalósítottunk valamit abból, amit kértek a kaposváriak. Most jó hírekkel fogok menni. De nem ezek fogják megtalálni még most sem ezeket a beszélgetéseket, hanem az, ami majd előttünk következik. Az egyik része az lesz, amikor olyan problémákat vetnek fel, amit a 2027 évi költségvetésbe kell majd megoldani.

0: trendünk is lesz. Leszek olyan utcák, ahol eddig nem járt a busz, most fog járni a busz. Hol lesz a buszváró? Miért pont ott lesz a buszváró? Miért pont erre jár? De jó, hogy újból itt van. Hasonló jellegű problémákra számítak, vagy itt vannak az utak és a járdák. Főleg a zárt kertekben jelentenek ezek problémát. Tavaly is volt ilyen, elindítottunk a zárkárti útfelújítási programot, vagy a közvilágítás. Tavaly feljött a probléma, azóta lecseréltük az egész közvilágítási rendszert, de még mindig van a közel 10 000 égőből naponta 250-300, amelyik nem ég. Mi ennek azok a polgármester úr? Kidobták a pénzt? Nem sikerült tökéletes rendszert építeni? Lesz erről lehetőségünk beszélni, aztán az egyik problémát az EON-nak kell megoldani, mert szakadnak a kábelek, mert elmulasztotta a karbantartást az elmúlt évtizedekben, a másikat pedig a kivitelezőnek, hogyha égő probléma van, aki megcsinálta. Szóval számos és számtalan, mondhatnám azt, felvetés történik. Nagyon jó érzéssel megyek mindig, és nagyon jó érzéssel távozok is ezekről a beszélgetésekről, mert tudom, hogy tudással, mégpedig a kaposváriak tudásával gazdagodtam.
1: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károlya, Kaposvár

0: polgármesterével. Műsorunk második részében egyebek mellett az idős fák gondozásáról is beszélgetünk.
1: Vannak olyan felvetések, amelyek úgy korábban nem voltak a polgármester úr látókörében, mire rácsodálkozik, hogy ez is esetleg egy probléma?
2: Bizonyára voltak ilyenek, de itt élek ebben a városban, 32 éve vagyok polgármester, járom is a várost, inkább csak megerősítenek, vagy felhívják a figyelmet, fókuszt helyeznek át a kaposváriak a problémákból, amit én kevésbé tartok fontosnak, ők lehet, hogy ők tartják azt a legfontosabbnak. Vagy fordítva, ezek a beszélgetések így zajlanak.
1: Polgármester úr említette, hogy több olyan probléma is van, amely közvetlenül érinti a városlakókat. Az egyik ilyen az idősödő fák kérdése, erről is többször beszéltünk már a rádióban. Mi a helyzet ezekkel így össze?
2: De főleg olyan körülmények között, mint amit most élünk, amikor olyan szájok sújtanak bennünket, ami soha nem volt még. Soha nem volt ilyen kevés csapadék, mint ami most nyáron ért bennünket. Soha nem ment le olyan mélyre a talajvíz, mint amit nyáron tapasztalhatunk. Valahogy voltak itt persze felhőszakadások, de az mind kikerült bennünket. Ez nagyon nagy mértékben meg is látszott a növényállományon is. Nyírd a füvet, ne nyírd a füvet. Magas volt a fű, de inkább csak kóros, gazos. Szóltak a lakók, hogy menjünk füvet nyírni. Ugyanakkor a másik lakó megszólt, hogy miért vagytok ilyen őrültek, ekkora a szájba füvet kell nyírni. Kettő között kellett valahol igazságos megoldást tartani. Itt vannak a fáink, 22 ezer fa van Kaposváron, gondoljon bele. 22 ezer fa. Ezek között több mint 1000 koros fa, 80, 100, több mint 100 éves fák. Ezeket mind megviselt az aszály, mind megviselt a klímaváltozás. Hát ő nem tud már különbséget tenni. De menjen sétálni végig a Noszlopi Gáspár utcán. Nem tud különbséget tenni, hogy most faulási időszak van, ősz van, vagy tavasz van, vagy nyár van. Télen nyáron hullik a falevél. Nyáron is hullott a falevél. Olyan UV-sugárzások voltak nyáron, hogy hullottak a falevelek. És az öreg fákat ezt pedig különösen érzékenyé tett. És 22 ezer fa közül is volt ebben az évben is 100 fa, amely ezen időjárási körülmények között kiszáradt, kiment. Többet látnak száradni, de mindegyiket megvizsgáltattuk szakemberekkel. Ezek a fáknak jelentős része, hál' Isten, ki fog majd hajtani. Csak ez az időjárás megviselte őket. Megvárjuk az őszt, kivesszük azt, amiket ki kell, és újakat is telepítünk természetesen helyettük. Nem is tudom, hogy mikor beszéltem önnek a rádióban, hogy egy olyan egyedülálló, mintaértékű programot kívánunk megvalósítani Kaposváron, ahol ezekre az időszakokra is készülve, felhasználva azt, hogy vannak olyan időszakok is, amikor viszont villámárvizek vannak, és rengeteg csapadék, ezeket összegyűjtjük, az öreg fákat már nem lehet öntözni felülről. Az öreg fák környékén már nem lehet kavicságyásokat rakni, amely megtartaná a csapadékvizet. Egyszerűen azért, mert nem lehet lemenni fél méter mélyen, mert ott fenn van már a gyökere. Épp ezért, hogy azt tudjuk megcsinálni, hogy összefogjuk a csapadékot, mint például majd a Színház Parkba, az Anna utca ez egy széles csapadékvizelvezető rendszer rendelkezik, és bevisszük a fák környezetébe és a fák alá, azért, mert meg szeretnénk ezeket is óvni, és a jövőnek is megőrizni.
3: Ez volt a Most Megkérdezzük.
4: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.
5: Ez volt a Most Megkérdezzük ismétlése. A következő adás várhatóan jövő pénteken lesz majd, de természetesen nem az egyetlen interjú műsorunk. A következő fél órában is lesz majd interjúnk, méghozzá Mészáros János elnök úrral, a Zserici Méhész Egyesület vezetőjével, méghozzá az éppen percekkel ezelőtt elkezdődött Méz Fesztivál kapcsán, de este jön majd a mutató is, ugye ott is az interjú ki a főszerep 8 órától. Holnap 20 a csúcson, holnap után Easy Rider, ez mind-mind számos interjú és érdekesség. Most azonban zene, méghozzá Rúzsa Magdi, Kemred, Chris Cab és Lady Gaga. Let's go.

0: Reklám.
1: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
2: Felség, a reggelit hálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
1: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 000 000 forintos fődíjat.
3: Ez a Buona Vita.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9 990 000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
1: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
6: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
7: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
8: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
9: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra! A BYD Schneider Autóháznál most akár 400 000 forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
0: Reklám hangzott el.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk, így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
12: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottam.
9: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
13: A mai híradó vezető fő három témája: régi gondokat orvosoltak a nyáron a kaposvári Kinizsi lakótelepi tagiskolában. Az intézményben ugyanis részlegesen felújították a fűtési rendszert. A hosszantartó extrém hőséget és az aszály több somogyi horgászó is megsínylette. A Vármegyei Szövetség igyekszik minden segítséget megadni. Szerethető alkotások, somogyi értékek. 45 éves lett idén a Somogyiak baráti köre. A jubileumot a tagok a napokban Kaposváron ünnepelték.
9: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Kiszaladtam a főutcára az előző két dal alatt, és nagyon-nagyon hangulatos a Méz Fesztivál. Már német zenék szólnak, és keringők az Európa Parkban, sok-sok árus, illetve bemutató kint a főutcán. Jó sok ember van kint, úgyhogy senkit sem zavar az időjárás, ráadásul már nem is esik, különösebben szél sem fúj, úgyhogy egy vékonyabb pulóverrel is el lehet lenni. Na, Méz Fesztivál van, az idei a 20. Györfi Betta éppen ezért interjút készített Mészáros Jánossal, a Zselici Méhész Egyesület elnökével ebben a témakörben.
2: Mennyivel lesz másabb ez a 20. Méz Fesztivál, mint mondjuk az előzőek voltak?
3: Valóban kerek évfordulót ünneplünk, és végig gondolva ezt a 20 évet, szinte lehetetlen ebbe belegondolni, hogy ezt a 20 évet mi ilyen lelkes civilként vittük végig, szerveztük végig, és köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett, és nem csak a saját tagjainknak szeretném ezt megköszönni nyilvánosan is, hanem mindazoknak a fellépőknek, akik kaposváriak vagy kaposvár környékiek, és tulajdonképpen egy sütiére eljöttek fellépni. A nitásoknak szeretném elsősorban megköszönni, mert ilyen lelkes csapat, akik valóban a kezdet-kezdetétől jöttek velünk és csinálták velünk, és hittek abban, amit mi is elkezdtünk valamikor szervezni, hogy legyen Kaposvárnak egy olyan rendezvénye, egy olyan kuriózuma, ami nem csak a turisztikai értelemben fontos, hogy Kaposvárra egy kicsit felhívjuk a figyelmet, hanem speciálisan a Zselicre is. És a Zselicen belül a hársmézre, vagy az itteni megtermelt termelői mézekre szerettük volna felhívni itt elsősorban a figyelmet, és ezért is alapítottuk annak idején a Zselici Mézlovagrendet, hogy ennek az itteni rendkívül különleges méznek, a zselici hársméznek egy olyan rangot adjunk, és felhívjuk rá nem csak a megyei, hanem az országos fogyasztóknak a figyelmét is.
2: Sokat változott az elmúlt 20 évben a mézfogyasztás, vagy a méz népszerűsége?
3: Igen, észrevehetően változott, és onnan tudjuk ezt felmérni, hogy mennyire változott az a fajta hozzáállás. Először egy különlegesség voltunk, tehát a Kaposvári Mézfesztivál egy olyan rendezvény volt, ami picit más volt, mint a többi. Az itteniek rájöttek arra, hogy ha eljönnek erre a Kaposvári Mézfesztiválra, itt nem csak kulturális programokat találnak, hanem meg tudják kóstolni és kóstoltatni a család tagokkal is azokat a mézeket, amiket azután télire be tudnak vásárolni. Tehát itt nem csak egy egyszerű értékesítés volt, hanem egy olyan program is, amiben összetudták hasonlítani az emberek a különböző mézeket. Ezáltal egy kicsit a fogyasztás is tudatosabbá vált. Tehát azelőtt, amíg ez a rendezvény nem volt, úgy gondolom, hogy mindenkinek az akác és a virágméz volt az a kettő, amit ismert, és ez a rendezvény, illetve hát nem csak ez a rendezvény, hanem amit mi egész éven át viszünk, és hát talán egy ilyen kicsit ilyen küldetés tudattal propagálunk. Itt nem csak a termelői mézekről van szó, hanem a különleges mézekről. Tehát azokról a fajta mézekről van szó, ami azelőtt nem volt divat. Mondok egy példát. Régebben a tavaszi mézeket a méhészek is, tehát mi is tanulunk ezekből a dolgokból. A tavaszi mézeket mi egybepörgettük. Valamilyen tavaszi virágméz lett belőle. Most, miután látszik az, hogy a közönség igényli a különböző mézeket, és kíváncsi is rá, ezért mindenki igyekszik, tehát a méhészek igyekeznek ezeket a fajta mézeket külön kipörgetni. És így többek között például a medvehagyma méz az, ami abszolút kuriózum és nagyon különleges, és mi is törekszünk arra, hogy lehetőleg ezeket a mézeket külön pörgetni a méhektől, ezáltal egy kicsit a választékot is tudjuk bővíteni. Tehát visszatérve ide a kóstoltatásra, tehát indultunk ilyen 6-7 féle mézzel, most már olyan 12-14 fajta méznél tartunk, és itt már fel se tudom sorolni, szinte, hogy mik azok a fajta mézek, amiket tudunk kínálni itt a mézkóstoló sátorban a rendezvény ideje alatt.

0: amiket kóstolhatnak a résztvevők, a látogatók, azokat véleményezhetik is. Idén is megválasztják majd a fesztivál mézét.
1: Úgy lesz, hogy ugye két méz szerepel a hungarikumok gyűjteményében, pontosabban az egyik, tehát a magyar akácméz az hungarikum minősítésű, a zselici hárs méz az pedig mondjuk a hungarikum minősítés küszöbén áll. Jelen pillanatban a Magyar Nemzeti Értéktárban szerepel ez a különleges mézfajta, és ennek a kettőnek a versenyét hirdettük meg idén is, és várjuk a beérkező mintákat, amit természetesen ugyanúgy, mint ahogy tavaly előtt is csináltuk, a minta mézek azok úgynevezett anonimizáltak, tehát csak egy szám szerepel rajta, nem tudni, hogy kinek a méze. Igazából mi se tudjuk, akik a számokat rátesszük, mi se tudjuk, hogy kinek a méze, mert ennyit nem lehet fejben tartani. És a végeredmény az úgy jön ki, hogy a közönség szavazhat, majd megint felállítunk egy szavazó kaptárt, ahová be lehet dobálni a különböző véleményeket, és ez alapján fogjuk eldönteni a kétféle, mondjuk úgy, hogy hungarikumos méznek a díját.
0: A szórakoztató programok és a közönség programok mellett a szakmai programok is meg lesznek idén tartva, úgy, ahogy eddig?
1: Így van, és nem csak a méhészekre gondoltunk, hanem a nagy közönségre is. Olyan technológiai előadások mellett és marketing előadások mellett például méhméregről is lesz egy előadás. Egy debreceni kutató ember jön előadást tartani, aki nem csak a méhméreg előállításáról, hanem annak a felhasználásáról is fog beszélni, és azt hiszem, hogy ez nem csak a méhészeket érdekli, hanem mindazokat, akiknek esetleg valamilyen ízületi problémájuk van, mert a méhméreg valóban erre alkalmas, ennek a gyógyítására alkalmas.
0: A gyermekekre is minden évben gondoltok a szervezésnél, így lesz ez gondolom idén is.
1: Így van, várjuk a gyerekek rajzait szokásnak megfelelően. Ki fogunk állítani minden gyermekrajzot, tehát hogyha a szülők lejönnek, akkor mindenki meg fogja találni a rajzait. Most jelen pillanatban még szervezzük azt, hogy hol lesz a kiállító tér, de hát bízom benne, hogy itt valahol a környéken fogunk találni megfelelő helyet, hogy a gyerekek és a szülők, nagyszülők is meg tudják nézni ezeket a kiállított rajzokat. Ezen kívül lesznek majd játszóházak, illetve lufé-hajtogatást tervezünk a gyerekeknek, illetve arcfestés is lesz, ahogy tavalyi évben megszoktuk, és elég jól sikerült programok voltak ezek.
0: Akkor pontos időpontot is mondjuk, és hogy mikor lesz a mézlovagrendek felvonulása?
1: Na most ebben egy kicsit változott a helyzet, ugyanis a megnyitót, annak ellenére, hogy a programot mi már reggel elkezdjük, a megnyitót estére terveztük, azért, mert ez a mézlovagrendi felvonulás, ez úgy tapasztaltuk, hogy ez egy elég látványos és népszerű, ezért kétszer fogjuk idén ezt megtenni, pénteken este, 6 órára terveztük a megnyitót, tehát a hivatalos megnyitót, és itt lesz már a mézkirálynő, itt lesznek a lovagrendek is, felvonulunk, látványosabbá tesszük a megnyitónak a programját is, és szombaton 10 órától pedig méz szentelés lesz, illetve megemlékezünk azokról a méhészeinkről, ugye a 20. évforduló kapcsán szeretnénk okleveleket átadni azoknak a méhészeknek, akik ezt a programot elindították, és szeretnénk megköszönni nem csak nekik, hanem azoknak a támogatóknak, akik önzetlenül eljöttek és segítették a munkánkat.
2: Hát jó fesztiválozást szeretnénk kívánni minden kedves érdeklődőnek itt Kaposvár főutcáján, illetve az Európa Parkban, már javában zajlanak a programok. A következő hétvégén Kattárs Fesztivál lesz majd Szabó Balázs bandájával és Olá Gergővel, de falunap lesz holnap Törökkoppányban is. Vasárnap jön a magyar ősbemutató, ott Rezső Missa Omnis Sanctorium című művének hazai premierje. Ez egy koncert az Arszakra Fesztivál megnyitójaként, amely fesztiválon egyébként többek között majd lesz orgona hangverseny is Kis Gergővel 17-én. A Báb szintéren egy hét múlva indul majd a Park Színházi Fesztivál, a hó végén lesz a Kán Egyetemi Napok. Temérdek a program, úgyhogy jó szeptemberünk van, én úgy gondolom. Bízom benne, hogy mindenki nagy kedvel vesz majd részt a rendezvényeken, és hallgatja rádiónkat is a továbbiakban, innentől kezdve a fő hangsúly a zenén van, hiszen búcsúzom és köszönöm a figyelmet, a zenemaraton indul, Temérdek zenével, óránként hírekkel, és aztán majd a mutató interjú műsorral 8 órakor jövök vissza. Jó vételt, jó rádiózást kívánok!
3: 91.2. Rádió most!

0: Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Mondjak egy jó. Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40 és online www.mentavill.hu.
3: Mondjon jobbat Mentavill!
4: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
5: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
6: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre.
7: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
6: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
8: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
9: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Domban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
10: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
11: 29 év, több mint 100 000 vásárló, számtalan szép otthon. Születésnapját ünnepli a Baross Szőnyegáruház, ezért most egész szeptemberben születésnapi akciókkal várunk. Laminált és SPC padlók, szőnyegek, vinil, függönyök és még sok minden más. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10. 29 év bizalom, 29 év tapasztalat, 29 év Baross.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Már zajlanak a zenei programok, egy óra múlva pedig hivatalosan is megnyit a jubileumi mézfesztivál. 17 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. 20. alkalommal rendeznek mézfesztivált Kaposváron ezen a hétvégén. A méhészek egészen holnap estig várják a látogatókat. A kétnapos fesztivál ideje alatt a sétáló utcán lehet mézes ételeket kóstolni, mézet és méhészeti eszközöket vásárolni. A kulturális programoknak az Európa Park ad otthont. A fesztivál hivatalos megnyitóját ma 18 órakor tartják, majd zenés műsorral és utcaballal várják az érdeklődőket. Holnap térzenével indul a nap, idén is felvonulnak a mézlovagrendek, megszentelik a termelői mézeket, a mézlovagokat pedig megáldják és megválasztják a méz királynőt. Holnap rendezik meg a 19. Zselici Méhész regionális konferenciát is. A szombati programsorozat a Méz Együttes és a Senior Zenekar műsorával ér véget. Újra meghirdeti a kaposvári iskolásoknak szóló helyismereti vetélkedőjét a Takács Gyula könyvtár. A Kaposvári Intézmény közösségi oldalán megosztott felhívás szerint a Kakukk kupára általános iskolás felsős és középiskolás diákok jelentkezését várják 3-4 fős csapatokban. A nevezési határidő október 2-a. A Post szerint a többfordulós verseny célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Kaposvár jelenének és múltjának értékeire. A versenyre a könyvtár közösségi oldalán megadott címmel lehet jelentkezni. Folytatódik a Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopja. A Szobanövény ABC elnevezésű rendezvényt jövő szombaton, szeptember 19-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők általános növényismereti tudással gazdagodhatnak. Hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Kiszállókártya néven folytatja kampányát a Média Unió Alapítvány, közölte a szervezet csütörtökön. Az alapítvány tavaly ősszel indította el a Függőség 7 jele című kezdeményezést, amelyben a tinédzserkori szerhasználatra és a viselkedési függőségek kockázataira fókuszálnak. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó kérdéseket tesznek fel. A Média Unió reményei szerint a kérdések a fiatalokon kívül a szülőknek, a pedagógusoknak és a kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogy hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
0: Időjárás jelentés.
12: A nap hátralévő részében is marad a felhős, borongós idő, helyenként további csapadékkal. Az esti órák 15 fok körüli hőmérsékleti értékét követően a leghidegebb hajnali órákban 10 fok körüli értékre számíthatunk. Holnap és vasárnap már naposabb, szárazabb, mérsékelten meleg idő várható, a maximumok jellemzően 25 Celsius fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallott. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
3: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
4: Ez a Buona Vita.
5: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
6: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. szeptember 11-e, péntek este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. A közvilágítás volt a téma. Az EON munkatársaival egyeztetett pénteken a Városházán Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közvilágítás hibáiról beszélt a szakemberekkel. A településvezető a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, melyen arra kerestek megoldást, hogy miként lehet a lehető leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül kijavítani a közvilágítási rendszerben előforduló szakaszhibákat vagy passzív hibákat. Szita Károly emlékeztetett, hogy Kaposváron az éveleje óta csak nem 10 000 okos ledes lámpa biztosítja a közvilágítást. Hangsúlyozta, hogy a rendszer jól működik és jelentős megtakarítást is hozott. Hibák azonban előfordulnak, amelyeket igyekeznek minél hatékonyabban orvosolni. Hozzátette, csütörtök éjszaka Kaposváron mindössze 194 lámpa nem világított, ezek közül 26 esetben lámpatest hiba áll fenn.
7: Lecseréltük az egész közvilágítási rendszert, de még mindig van a közel 10 000 égőből naponta 250-300, amelyik nem ég. Napi problémák vannak. Az egyik problémát az EON-nak kell megoldani, mert szakadnak a kábelek, mert elmulasztotta a karbantartást az elmúlt évtizedekben, a másikat pedig a kivitelezőnek, hogyha égő probléma van, aki megcsinálta.
6: Bábolnán is ott volt Kaposvár. Kaposvár és a térség meghatározó agrár- és élelmiszeripari szereplői is képviseltették magukat az idei Bábolnai Gazdafórumon. A csütörtökön megrendezett eseményen Vörös Péter, a MATE Kaposvári Kampusz főigazgatója, felszólalásában a duális képzés fontosságát hangsúlyozta, és a kaposvári modellt emelte ki példaként. A Facebook oldalán megjelent beszámoló szerint a rendezvényen szó esett az agrárképzésről, valamint ennek jelentőségéről is. Erről Nagy János, a MATE bőszénfai szarvasfarmjának vezetője beszélt. A fórumon a kaposvári felsőoktatás szereplői mellett a helyi agrárium és élelmiszeripar is képviseltette magát, mások mellett jelen voltak a Finofood Kft., valamint a Kométa 99 Zrt. Képviselői is. 20-szor tartanak mézfesztivált Kaposváron. A hivatalos megnyitóval ezekben a percekben kezdődik a 20. mézfesztivál Kaposváron, a méhészek egészen holnap estig várják a látogatókat. A kétnapos fesztivál ideje alatt a sétáló utcán lehet mézes ételeket kóstolni, mézet és méhészeti eszközöket vásárolni. A rendezvény egyik kiemelt programja a 3. alkalommal megrendezett hungarikumos és nemzeti értéktáras mézek országos versenye. Ebben a látogatók maguk is részt vehetnek a magyar akácméz és a zselicihársméz kategóriában, kóstolni és szavazni is lehet. A véleményeket a mézkóstoló sátornál lehet leadni holnap 16 óráig. A mézfesztiválhoz kulturális programok is kapcsolódnak, ezeknek az Európa Park ad otthont, ma például zenés műsorral és utcabállal várják az érdeklődőket. Holnap térzenével indul a nap, idén is felvonulnak a mézlovagrendek, megszentelik a termelői mézeket, megáldják a mézlovagokat és megválasztják a mézkirálynőt is. Ugyancsak holnap rendezik meg a 19. Zselici Méhész Regionális Konferenciát. A holnapi programsorozat a Méz Együttes és a Senior Zenekar műsorával ér véget. Indul a nevezés a Kakukk kupára. Másodszor hirdeti meg a kaposvári iskolásoknak szóló helyismereti vetélkedőjét a Takás Gyula könyvtár. A kaposvári intézmény közösségi oldalán megjelent felhívás szerint a Kakukk kupára általános iskolás felsős és középiskolás diákok jelentkezését várják 3-4 fős csapatokban. A nevezési határidő október 2-a. A Post szerint a négyfordulós verseny célja, hogy játékos és kreatív feladatokon keresztül ismertesse meg a tanulókkal Kaposvár történelmét, értékeit és érdekességeit. Olyan diákok nevezéseit várják, akik szeretnek kutatni, új dolgokat felfedezni, Kaposvár különböző pontjait bejárni, és szívesen dolgoznak csapatban. A versenyre a könyvtár közösségi oldalán megadott címen lehet jelentkezni. Tánc egy kicsit másképp. Fiatalokat és idősebbeket, kerekesszékeseket, épeket és fogyatékossággal élőket is várnak azokra a speciális táncfoglalkozásokra, amelyeket a Vadvirág Alapítvány hirdetett meg. A kaposvári szervezet közösségi oldalán megjelent tájékoztató szerint a Kristályvirág tánccsoport egészen az év végéig minden hétvégén megtartja a programot. Az első táncfoglalkozás szeptember 26-án lesz, majd pedig minden szombaton 10 órától várják az érdeklődőket a Vadvirág Alapítvány főutcai épületében. Az órákat Szerec Róbert táncoktató tartja. Szuperebb fesztiválon találkoznak a kutyások az Aranyin. A kutyások és a kutyabarátok örömére ismét Szuperebb fesztivál lesz holnap Kaposváron. A rendezvényt 2011 óta tartják meg minden évben, így az idei már a 11. alkalom lesz, amikor az Aranyi lakótelepen találkoznak a négylábúak és gazdáik. A délután 1 órakor kezdődő színes, kutyás programok között lesz agility, mentőkutya és őrzővédő bemutató, megválasztják a legszebb fajtatiszta és a legszebb keverékkutyát, de a fesztivál legkisebb és legnagyobb négylábúja is díjat kap. Lesz gyerekkutya felvezető verseny, kutyás ügyességi kihívás a családoknak, a gyerekeket pedig többek között rajzverseny várja. A Szuperebb Fesztivál ingyenes, azt viszont fontos tudni, hogy a négylábú kedvencek kizárólag érvényes oltási könyvvel vehetnek részt rajta. A Szuperebb Fesztivál a felelős állattartásra igyekszik felhívni a figyelmet. A krónika végén pedig néhány helyi vonatkozású sporthír. Ma és holnap zajlik az emléktorna. 4 csapat részvételével zajlik az idei hagyományos Orosz László emléktorna a Kaposvár arénában. A rendezvényen a helyiek mellett a Paksi Atomerőmű ESE, a Szegedi Délút STS-e Deák és a Budapesti Honvéd vesznek részt. A mai bevezető mérkőzések után az emléktorna bronz mérkőzését holnap 15 órától vívják, a döntő összecsapást pedig 18 órától élvezheti a közönség. Az Orosz László emléktornával a Kaposvári Kosárlabdaklub egykori kiváló játékosa, csapatkapitánya, a 2011-ben tragikus körülmények között elhunyt Orosz László emléke előtt tiszteleg. A továbbjutás a tét. Heves megyében folytatja a bajnokságot a Rákóczi. A kaposvári focisták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az FC 60 otthonába látogatnak holnap. Az összecsapás 15 órakor kezdődik. A találkozó tétje nem kisebb, mint a továbbjutás, ami egyetlen mérkőzésen dől el. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a rendes játékidőben nem lesz győztes, úgy 2x15 perces hosszabbítás következik, ha pedig ez sem vezetne eredményre, akkor 11-es rúgásokkal döntik el, hogy melyik csapat jut a legjobb 32 közé. A sakkozóknak is lesz csemege ezen a hétvégén. Különleges eseményen vehetnek részt az érdeklődők holnap, szabadtéri sakkfesztiválnak ad otthont Kaposvár. A második alkalommal megszervezett rendezvényt a Nyár utcában, a Császár vendéglő melletti sportpályán tartják. A megmérettetésen bárki próbára teheti a tudását, gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak. A hivatalos első forduló 10 órakor kezdődik, ezt követően folyamatosak lesznek a partik, a sakkfesztivál svájci rendszerben 7 fordulóval zajlik. Az eredményhirdetést várhatóan délután 14:30-kor tartják majd. A különleges esemény célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyakorlásra, valamint hogy népszerűsítse a sakkot.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
6: Az esti órákban is marad a felhős, borongós idő, helyenként további csapadékkal. Az esti 15 fok körüli hőmérsékleti értéket követően a leghidegebb hajnali órákban 10 fok körüli értékre számíthatunk. Holnap és vasárnap már naposabb, szárazabb, mérsékelten meleg idő várható. A maximumok jellemzően 25 Celsius fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
1: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be a miniszterelnök péntek délután a Facebook oldalán. Bejegyzésében Magyar Péter azt írta, a támogatást decemberig kapják a dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, akik így összesen 20.000 forint kompenzációban részesülnek. Hozzátette, hogy a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, amennyiben a nevükön van a gépkocsi. Különleges kikapcsolódási lehetőség várja a kaposvári családokat a jövő hétvégén. A városba érkezik a Teddy Maci Kórház. Az Egészséges Kaposvár szervezésében már második alkalommal látogat Kaposvárra a pécsi kezdeményezés szeptember 19-én. Az elsősorban gyermekeknek szóló programokon a kicsik játékosan ismerkedhetnek az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják, hogy hogyan kell mentőt hívni, megvizsgálhatják a saját plüssállataikat, de újraélesztős élmények is várják őket. A Polgárok Háza udvarán megrendezett esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt online vagy a helyszínen lehet megtenni. Tisztújító közgyűlést tartott a héten a Magyar Levéltárosok Egyesülete. Erről számolt be a közösségi oldalán a Somogy megyei levéltár. A bejegyzés szerint a közgyűlésen megválasztották az új tisztségviselőket. Azt írták, hogy a megyei levéltár munkatársa Kis Norbert Péter is választmányi tag lett. Így dr. Bősze Sándor és Polgár Tamás után újabb somogyi viszi tovább a hagyományt az Országos Egyesület választmányában. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Ezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tudatta csütörtökön a honlapján. Azt írták, hogy az örökítő anyag Zalaegerszeg, Budapest és Tatabánya mintáiban volt kimutatható. Az örökítő anyag koncentrációja mérsékelt, alacsony tartományban volt. A közlemény szerint a szennyvízminták alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható. Nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában a Fidesz frakció. A frakció álláspontja szerint a Tiszapárt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét. Közleményükben illegitimnek nevezték az új politikai rendszert. Mint írták, a demokratikus jogállam helyreállítása után minden döntést felülvizsgálnak, addig pedig a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül egyaránt küzdeni fognak. Híreink végén pedig sport. Idegenbeli meccsel folytatja a Rákóczi. A kaposvári focisták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az FC 60 otthonában lépnek pályára holnap. A találkozó tétje nem kisebb, mint a továbbjutás, ami egyetlen mérkőzésen kell, hogy kiderüljön, azaz a legrosszabb esetben 11-es rúgásokkal dől el, hogy melyik csapat jut a legjobb 32 közé.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban is marad a felhős, borongós idő, helyenként további csapadékkal. Az esti 15 fok körüli hőmérsékleti értéket követően a leghidegebb hajnali órákban 10 fok körüli értékre számíthatunk. Holnap és vasárnap már naposabb, szárazabb, mérsékelten meleg idő várható. A maximumok jellemzően 25 Celsius fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Amikor randira készülünk, mindenki biztos így van vele, hát van legalábbis egy jó érzésű ember, hogy az első pillanatok feszültek. Az első randi mögött álló feszültség bizony az elménk társas éberségét mutatja. Az agyunk szerint az idegen környezethez hasonlóan az idegen személy is idézőjeles kockázatot jelent a biztonságérzetre nézve.
2: Pláne, hogyha meghívhatlak újra? Nem. Egyet nem.
1: Igen.
2: Eszünk valami? Nem.
1: Az egyik közös barátunk mondta azt, hogy egyszer elment randizni, és mondta neki a lány, hogy az elején szögezzük le, a szexről én nem tudok beszélgetni. Fő úr, fizetek!
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 2026. szeptember 11-e, péntek 20 óra van, ez itt a Mutató Közszolgálati Interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Keszthelyi Tibor vagyok. Ma négy velős interjúval várom önöket. Szó lesz majd az óvis beszoktatásról, a magánközjegyzői okiratokról, lesz még egy helytörténeti rovat, és az interjú sorozat folytatódik a generáció közösségi média felhasználási szokásairól. Csapjunk is bele! Javában tart a beszoktatása a kaposvári óvodákba, ami kinek könnyebben, kinek nehezebben megy. Bátori Gyöngyvér és Györfi Betta a tapasztalatokról, a folyamatról és jó tanácsokról is érdeklődött Nagyné Zsilovics Timeától, a Mate Kaposvári Campus gyakorló óvodájának igazgatójától.
2: Minden gyerek más, és mindig a gyerekhez kell igazodni, a gyerek igényei szerint kell a beszoktatást végezni. Én azt tudnám tanácsolni a szülőknek, hogy bízzanak az óvónénikbe. Tehát amikor ott hagyják a gyereket az óvodába, akkor az óvónéni érezni fogja, tudni fogja azt, hogy annak a gyereknek mire van szüksége. Van, akit ott lehet hagyni az első napon, de azért ez a ritkább. Tehát még az a kisgyerek, aki bölcsődébe járt, és rendszeresség, napi rend, szokások voltak az életébe, őnek is kell egy átmenet, egy fokozatosság, hogy beszokjon az óvodába. Ismerni kell a gyereket, az óvónők szakemberek, tehát bízni kell bennük, hogy ők tudni fogják, hogy a beszoktatás fokozatosságát hogyan építsék fel.
3: Nem vagyok egy mai lány, de én nem emlékszem, hogy a mikorunkban ez az anyás beszoktatás ez működött. De ez egy, hát gondolom, hogy nem pár éves dolog, hanem most már jó pár éves.
2: 30 évvel ezelőtt is azért ez már működött. Nyilván nem olyan mértékben, mint most. Az anyás beszoktatás egy nagyon-nagyon jó dolog, mert a gyereket nem szakítjuk el az édesanyjától, tehát hagyunk neki időt arra, hogy megszokja az új körülményeket, az új embereket. Fokozatosság elve itt is ezt kell figyelembe venni, tehát először egy-két órát kell csak ott lenni az óviba, aztán haza kell menni, hogy a gyerek másnap is jó kedvel menjen az óvodába, jó élményei legyenek. Aztán a következő napon már egy kicsit ott lehet hagyni esetleg, anya elmegy ügyet intéz, bevásárol, valami dolga van. Túl sokáig nem érdemes húzni, tehát én azt mondom, hogy egy anyás beszoktatást is egy hétnél tovább nem kell, hogy elhúzzanak, mert előbb-utóbb úgyis ott hagyja a szülő azt a gyereket. Ha tovább húzza, az csak rosszabb lesz, de soha nem szabad úgymond hazudni neki, tehát mindig igazat kell mondani, hogy anya elmegy, aztán egy kis idő múlva vissza fog jönni, érted, addig itt az óvónéni vigyáz rád, itt lesznek a gyerekek, játszol. A gyerek így tanulja meg, hogy bízhat a szülőbe. Tehát nyilván egy kis sírás előfordulhat, de inkább sírjon, de mindig az igazat mondjuk neki, tudja, hogy mire számíthat.
3: Mivel tesz jót az anya, amikor ott van bent ezen az anyás beszoktatáson, ha távolról figyeli a gyerkőcöt, vagy aktívan bekapcsolódik a játékba? Gondolom, ilyen-olyan szülő is létezik.
2: Igen, de ezt is azt mondom, hogy a gyerektől függ. Nekem az a tapasztalatom, hogy sokszor az anyukák úgy tolnák befele a gyereket az óviba, hogy menj, és az óvónénit kérdezz, és menjél a gyerekekhez. A gyerek meg húzódik vissza az édesanyjához. Itt is figyelni kell a gyerek igényeire. Ha a gyerek azt szeretné, hogy anya vele legyen, akkor anya üljön oda egy kis székre a közelébe, vagy menjen vele oda a szőnyegre játszani. Ha pedig a gyerek ezt nem igényli, akkor távolról figyelje, de legyen ott. A gyerek érezze magát biztonságban. Tehát az érzelmi biztonság az egy borzasztóan fontos dolog ezeknek a piciknek, és úgy kell viselkedni az anyának is, ahogy a gyerek ezt kívánja.
4: A bizalmat említetted, hát nyilván az is fontos, hogy kialakuljon a bizalom a gyermek és az óvónők között.
2: Ez a bizalomhoz azért több idő kell, mint az egy hét, amíg mondjuk tart ez a beszoktatás. Mert amíg a szülő ott van, addig az óvónő nem tud annyira érzelmileg közel férkőzni a gyerekhez. Mert nyilván a szülőhöz vonzódik jobban. Hát azért mondtam az elején, hogy nem jó túl sokáig húzni ezt az időszakot, mert az óvónő ideje akkor jön el igazán, amikor a szülő ott hagyja a gyereket. Mert akkor nem lesz kihez fordulni máshoz, mint az óvónőhöz, és akkor tudja elkezdeni az óvónő ezt a bizalmi viszonyt felépíteni, és az általában azért elég rövid idő alatt sikerülni szokott az óvónéniknek.
3: Milyen hasznos tanácsokat tudsz mondani esetleg azoknak az anyukáknak, akik most fognak elmenni?
4: Van valami, amit mindenképpen be kell tartani a szülőnek?
2: Igen, én szoktam mondani, hogy sírni csak a kapun kívül. Nyilván az anyukákat is megviseli ez az időszak, főleg ha első gyermekét szoktatja be, mert őnek is le kell válni a gyerekéről, akivel eddig éjjel-nappal együtt együtt volt, és ez nem könnyű dolog. Ha a gyerek azt érzi, hogy az anya bizonytalan, akkor ő is bizonytalan lesz, és nem nyugodtan megy be a csoportba. Az anya nyugtassa meg a gyerekét, és amint kilép a kapun, nyugodtan ömölhetnek a könnyek, de mire visszamegy a gyerekére, addigra úgymond szedje rendbe magát, mert a gyerek jó helyen van, vigyáznak rá. Semmiképpen nem most akarják elvenni tőle a cumit például, vagy bármilyen szeretett tárgyat, amihez a gyerek eddig ragaszkodott, sőt, ezek inkább legyenek ott vele az óvodába, mert ez az az érzelmi kapocs, ami az otthon és a gyerek között megmarad, amikor az anya távozik. Az óvodára készülés azért egy hosszabb folyamat kellene, hogy legyen, vagy lehetne, így mondom, mert a szülő azzal teszi a legtöbbet, ha önállóságra neveli a gyereket. Tehát ha bekerül az óviba, addigra már biztonsággal tudja használni az evőeszközöket, el tud venni egy zsebkendőt valahonnan, vagy mondjuk tud szólni, hogyha a folyik az orra, vagy esetleg ki tudja nyitni a csapot. Tehát a 2,5-3 éves gyerekek jóval több dolgot meg tudnak csinálni, mint amit sokan gondolnak. Attól lesz biztonságban az óviba, ha a saját kis dolgait viszonylag önállóan tudja rendezni. Tehát ez a legfontosabb, hogyha bármilyen szeretett tárgy van, akkor az maradjon meg a gyereknél, és vihesse magával az óvodába. De ha nem volt ilyen, akkor is az anya a zsebébe tehet egy kavicsot mondjuk, amire rajzol egy szívecskét, és azt mondja, hogy akkor ha ezt megszorítod, itt vagyok veled. Tehát vannak ilyen kis praktikák, amik a gyereknek megkönnyíthetik az elválást.
3: Kicsit még a búcsúzkodásra visszatérve, oké, anya sír majd a kapun kívül, na de mi van, hogyha a gyerkőc sír nagyon, akkor persze hosszas búcsúzkodást tudjuk, hogy ez még felnőtteknél sem túl jó, de ilyen esetben még nehezebb lehet azért otthagyni a gyerkőcöt, akkor is gyorsan mondjuk neki, hogy irány a játék.
2: Minél rövidebb legyen a búcsú. Igen, sajnos előfordul, hogy úgymond úgy kell kiszakítani anya kezéből a gyereket. Az az egy öröme lehet az édesanyának, hogy van miért sírnia a gyereknek, és ezért boldog legyen. Tehát egy kisgyermek szereti őt. Ennél jobbat nem tudok mondani. Ez egy nagyon nehéz dolog, ezen túl kell esni. Két puszi, jövőkérted, hamarosan, addig vigyáznak rád, és már indulhat is. Gyorsan elér a kapuig, és ott már gyorsan kisírhatja magát. Ezzel teszi a legtöbbet, még hogyha nagyon nehéz is.
4: Csak utolsó kérdésként, hogy és mi a tapasztalat egyébként, hogy meddig sírnak a gyerekek, mert ugye ezt is szokták mondani a szülőknek, hogy nyugodjon meg, mire ön kimegy, innen eltelik 5 perc, a gyerek már játszani fog a többiekkel, és már nem sírás lesz, hanem inkább nevetés és kacagás.
2: Így van, egyébként ez van, amikor még nincs is 5 perc, tehát lehet, hogy 2 is elég, mert a gyerekek kíváncsiak, érdeklődőek. Tehát anya elment, jó, akkor én most máshogy kell, hogy feltaláljam magam, és az óvónők pedig igyekeznek nyilván lekötni a figyelmét, játszanak vele, játékokat mutatnak. Ott a többi gyerek, ugye ez nyilván nagyon vonzó a gyerekek számára. Ritka már az, amikor nagyon, nagyon hosszas sírás van, meg hetekig tartó sírás. Az a tapasztalatom, hogy az anyák igyekeznek több közösségi programra vinni a gyerekeiket, játszóházakba, mindenféle ringató foglalkozásokra, ott is találkoznak a gyerekek másokkal, tehát a közösség az érdekli őket. És azért az óvodában nagyon sok játék van, érdekes tevékenységek, ez leköti a figyelmét. Tehát valóban általában úgy szokott történni, hogy anya kimegy, és a gyerek utána nagyon rövid időn belül megnyugszik. Megmondom őszintén, mi ilyenkor képeket szoktunk küldeni, hogy megnyugodjon az anya, egy-két fotó, hogy nyugodj meg, itt van, rendben van, játszik, nem sír, eszik, iszik.
3: Ezért ez a digitális világ megkönnyíti végül is az óvónők életét is, már meg a szülőkét is, így a kapcsolattartás sokkal könnyebb, erzütött eszembe róla, mert most már tudom, hogy ilyen Facebook csoportok is működnek, és akkor így az információ is gyorsabban áramlik.
2: Így van, hát az két kattintás nyilván nem ez veszi el az időt a délelőttből, de az édesanyának megnyugtató, hogy látja, hogy rendben van a gyermeke.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Éveken át dolgoztak a magánközjegyzői okiratok feldolgozásán a somogyi levéltárosok, hogy egy új adatbázist állítsanak össze belőlük. Széki Éva, Kis Norbert Péter főlevéltárost, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy megyei levéltárának igazgatóhelyettesét kérdezte erről.
2: Több mint 200 doboznyi iratot dolgoztak fel a kollégák. Ezek a közjegyzői iratok egyrészt okiratok, tehát közjegyzői okiratok az 1875 és az 1949 közötti évekből. 108 ezer rekordot tártunk fel. A másik része az adatbázisnak azok a végrendeletek gyűjteménye. 1871 és 1949 közötti időszakból 5500 rekord készült el. Az okiratok között olyan ügytípusok fordultak elő, amik ma is előbukkannak a közjegyzőknél, ajándékozási szerződés, adásvételi szerződés, örökösödés, örökbefogadás, osztályos egyesség. Külön érdekességre tartanak számot a házassági szerződések, főként amennyiben hozományleltárt is tartalmaznak. Tehát, hogy annak idején a mennyasszony mit vitt a házasságba, és itt részletesen fel van sorolva minden háztartási tárgy, ruhadarab, ékszer és a többi. Végrendeletek ugye az okiratok között is akadnak, illetve a végrendeleti sorozatban, illetve cégek alapítására vonatkozó iratokat is találtunk. Végrendeletek kapcsán még annyit emelnék ki, hogy volt jó pár olyan, ami még bontatlan volt. Tehát, hogy külön érdekes és izgalmas volt egy, hát talán 100 éves vagy elég régi végrendeletet nekünk felbontani, ugye még a vigaszpecséttel volt lezárva a boríték. Ezek az iratok, tehát az adatbázis a megye, illetve a város több jeles családját is érintette, tehát néhány példát kiemelve az Icsiek, Széchenyiek, Svasticsok, Stefaicsok, Kacskovicsok ügyeivel is találkozhatunk. Érdekes, Kunfi Adolf, a festőművész Lajosnak az édesapja 4 végrendeletet is írt, ugye, amíg felülírta az előzőeket, ezek is megvannak. Az ügyfeleknek a nagy része ugye a megye viszonyaiból adódóan főként földműves volt, kereskedők, kiparosok, értelmiségiek, ügyvédek, tanárok, sok rétű volt az ügyfeleknek a társadalmi hovatartozása. A földművesek körében is volt sok esetben olyan, hogy kétszer-háromszor is készült akár végrendelet, itt hát elegendő csak arra gondolni, hogy az egyik házastárs elhunyt, és akkor ugye máshogy végrendelkezett az érdem maradott, vagy esetleg újra férjhez ment, újra nősült, gyermek született időközben, tehát ezek is érdekes dolgok, amik kiderülhettek. Ezek az iratok, ez az adatbázis, ugye a családtörténet szempontjából, családfakultatás szempontjából igen fontos. Emellett ugye gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti értéke is van, valamint a prominens személyeknek az aláírása is ott leledzik ezeken az iratokon.
3: Mi volt a legizgalmasabb dokumentum, amit találtak, vagy önnek a szívéhez mi állt a legközelebb?
2: Éppen akkor kezdődött el Szentgálos kéren a Svastics hírkápolnának a hát rendbetétele, illetve ennek az előkészítése, ugye ebben én is bent voltam, és Svastics család után is kutattam, és éppen akkor egybeesés, a közjegyző iratok között megtaláltam a Svastics Ellának, akinek az emlékére épült a kápolna a házassági szerződését, illetve a Svastics családdal kapcsolatban több iratot, végrendeletet. Tehát ez így, ez az egyszerre a kettő, ez így nagyon támogatta egymást, tehát nekem ez volt, ami ilyen érdekes, vagy külön jó élmény volt. Persze a Kunfiak, Zicsiek, stb. Aláírásával, végrendeletével találkozni szintén, de egy más, tehát nem prominens személyeknek is az ügyei, mikor jöttek szembe. Amit még kiemelnék, ugye az első világháború alatt többször előfordult olyan, hogy szabadságon volt a katona, vagy pedig hazatért ideiglenesen, és a 18-20-22 éves kis katona végrendelkezett arra az esetre, ha nem térne vissza a háborúból, és akkor ott volt, hogy édesanyjára, édesapjára,

0: valakire hagyja csekélyke vagyonát, ami az ő nevén szerepelt akkor, tehát ezek is olyan érdekesek, nem mondanám, de szívhez szóló, megragadó történetek.
1: Ez a projekt tehát befejeződött, lesz-e folytatás, vagy mi lesz a többi anyaggal?
0: Ez a projekt befejeződött, hát mondhatnám, hogy sajnos, mert élvezetes volt a munka, ami még vissza van, az az iratoknak a digitalizálása és a képek publikálása majd az interneten. Az iratok elfogytak, tehát ilyen téren fejeződött be ez a projekt. Ami jelenleg folyik családfakutatás szempontjából fontos projekt nálunk, az a zalispáni iratok közül az útlevél kérelmeknek a feldolgozása. Ez a 19.-20. század fordulóján keletkezett iratokról van szó, amikor is ugye a kivándorlási láz elérte az akkori országot is, és útlevelet úgy lehetett szerezni, ha benyújtották a kérelmet az alispánhoz, az alispáni hivatal útlevél kiállító hatóságához, és ezeket az iratokat kezdték el feldolgozni, adatbázisba foglalni a kollégák. Ezek tartalmazzák az útlevél kérő személyes adatait, a családtagokat, akik esetleg vele mentek, hova mentek, milyen célból, és egy idő után fényképek is előfordulnak az útlevél kérőkről, tehát ez ha mint befejeződik, hát ez még évek, mert hál' Istennek igen sok irat van, ilyen típusú irat van, tehát még évek múlva, ha befejeződik, ez ismét egy jelentős előrelépés lesz, és a családfogutatók tudják majd használni.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk a helytörténetet, csak most egy kicsit másként, a levéltár dokumentumai után az épületeken keresztül idézzük a történelmet. Róth Balázsi Hunor rovata következik.
2: Ismét itt van a stúdiónkban Májerné Bocska Ágnes, és hogyha az előző adásokat hallották itt a mutatóban, akkor megtudhatták azt is, már tapasztalhatták a rádióhallgatók, hogy nagyon-nagyon sok érdekes város történeti történettel rendelkezik Ági, és erre az adásra is tartogat érdekességeket. Ezúttal az egykori Erzsébet szálló hoz utazunk, tehát maradunk a Kossuth téren, előző adásban a Nagyboldogasszony székesegyháznál voltunk, most átsétálunk a téren.
3: Igen, az egykori Erzsébet szállót fogjuk kivesézni, vagy beszélgetünk róla, illetve én mesélek erről az épületről, mert én nagyon szeretem ezt az épületet, és nem csak én szeretem, mert a saját korában is egy rendkívül szép épületnek számított, ezt a sajtó külön kiemelte, hogy példaértékű az egész épület, és jó helyre került a Kossuth térre, tehát a térnek a közepére. No, tehát 1901-ben vagyunk. Van egy kemény Samu, aki egy nagy kereskedő, egy gabonakereskedő volt, ő építette a jelenlegi Turinform irodának az épületét a Főutca 8-ban, két fia volt, az egyik az Albert, aki szintén kereskedőként működött, nagy kereskedő, és ő építette ezt az épületet, tehát kemény Albert volt az építtetője. Szeretném megjegyezni, hogy külön feljegyzések vannak róla, hogy iszonyatosan drága volt a telek. Rettetesen sok pénzt fizetett ezért a telekért, de érthető, mert akkor nyitják meg a jelenlegi Oszlopi utcát, ugye Erzsébet utca lesz, majd mindjárt ezt is elmesélem, hogy kapcsolódik itt, illetve miért lett Erzsébet szálló az Erzsébet szálló, és ez azért a településnek a központja volt, tehát itt roppant drága volt a telek annak idején. Ugye központi helyen állt, és itt építette föl egy saroktelek volt, tehát itt építette föl az épületet. Az eredetileg is szállodának épült, és hát Erzsébet királynőről kapta a nevét, tehát a magyarok kedvenc Sziszijéről kapta a nevét, akit illetve nevezték el. Ugye az Erzsébetet éppen előtte években, 1898-ban gyilkolta meg az olasz anarchista. Luigi Luciani volt az olasz anarchista, aki meggyilkolta Genfben, és akkora tisztelet övezte, hogy akkor kezdték el Erzsébet tiszteletére az országban elnevezni a hidakat, az utcákat, a tereket, az épületeket, tehát ami Erzsébet a mai nap, az ebből az időből származik. Akkor gondolom, ne kérdezzem meg, hogy itt Kaposváron mit neveztek el ebben az időben Erzsébetről, mit tippelsz?
2: Igen.
3: A szállót.
2: Igen.
3: Az Erzsébet utcát.
2: Az a mostani Oszlopi utca.
3: Oszlopi utca, így van. Aztán egyesületet is neveztek el róla, gőzfürdőt és gőzmalmot is neveztek el róla, és azt is nagyon kevesen tudják, hogy a donneri gyalogos felüljárót azt Erzsébetről nevezték el, csak ez nem ment át a köztudatba, mert az emberek ugye a Donnerbe mentek át, meg a donneri városrészt kötötte össze a belvárossal, és ez az Erzsébet gyalogos felüljáró, ez egyszerűen nem ment át a köztudatba, ez teljesen idegen volt. Úgyhogy így került az elnevezése az Erzsébetre, úgyhogy megépült az Erzsébet szála, a város egyik legszebb épületének tartották, és ezt is elmondhatjuk, hogy roppant gyorsan készült. Márciusban kezdték el az építkezést, Lenz Sándor volt a kivitelezője. Őszre tervezték az átadást, de már augusztusra átudták adni. Tehát márciustól augusztusig.
2: Ja, amikor az interjú előtt beszélgettünk az Erzsébet szállóról, és kérdezted, hogy tudom-e, hogy melyik. Erre pont ráhibáztam, mert ezt tudtam. És azt kérdeztem, hogy az, ahol ott van a varjú a teraszon.
3: Igen.
2: És azt mondtad, hogy erről majd tudok is mesélni. Van a varjúnak is története?
3: Nem, a varjúnak annak speciál nincs története, de az épület tele van állatmotívumokkal, úgyhogy kiválóan beleillik amúgy az állati jó Kaposváros városnézésbe. Hát, ha a díszítésekről beszélünk és az állatokról beszélünk, akkor meg kell említsem, hogy a kirakatokat masnis sárkányok tartják. Ezt mindenképpen meg kell kell figyelni. Ezen kívül pedig most masin nélküli, tehát sima sárkányokat is láthatunk az épület különböző pontjain. A bejárat fölött, tehát nem a fő utcára néző bejárat, hanem egy picit az Ady Endre utca fele hajlik, tehát az épületnek a fő bejárata fölött, ott pedig egy mérges oroszlán fejet látunk, és ha az első és a második emelet fölé tekintünk, akkor az Erzsébet szálló felirat is látszik még. Ez nagyon érdekes, ezt a kaposváriak se szokták tudni, hogy megvan még ez a felirat, csak egy sokszor följebb kellene tekinteni.
2: Sokszor mondom a rádióban a hallgatóknak, hogy próbáljanak meg úgy közlekedni, hogy felfele is néznek, mert az ember hajlamos beleszürkülni a hétköznapokba, és csak a lába elé néz, mert hogy belénk verték gyerekkorunkban, hogy fiam, nézz a lábad elé, de közben fel is kell emelni a tekintetet. Meddig működött ez a szálló-szállóként? Beszélgetésünk utolsó kérdéséhez érkeztünk, és az egyik az az lenne, hogy valójában milyen funkcionalitása volt ennek az épületnek a szálló mellett, mert hogy gondolom így a nagy múltra való tekintettel nem mindig csak szállóként működött az elmúlt évtizedek alatt, ugyanakkor meg voltak egy különleges vendégei, mert hogy általában ugye a régi szállókról ezek úgy megmaradnak, szülővárosomban is ott díszeleg az egyik épület valán Petőfi Sándor plakettje, mert hogy ő valamikor megszálltott. Voltak-e ilyenek az Erzsébet szállóban is?
3: Igen, amikor megépítették, akkor egy rendkívül elegáns szállónak minősült már abban az időben. 24 szobát alakítottak ki, ebből 17 volt, ami utcára néző szoba, és tükrös, nagyajtós szekrényeket képzeljünk el, kényelmes, részveretes vaságyakról beszélünk, diványok, éjjeli szekrények, szóval minden
2: amit luxusnak lehetett hívni
3: akkor. Ami már luxus, így van, abban az időben. Úgyhogy vízvezeték volt benn, központi fűtés volt benn, amikor megépítették, már villanyos csengettyű, tehát a villanyáram is be volt vezetve, így jelezhettek a vendégek. Egykor kávézó és söröző működött az aljában, ez nagyon fontos, a kávéház az reneszáns stílusú volt, szóval roppant elegáns volt a leírások szerint ez is. Aztán később rendőrség, az adóhivatal volt, még ott cipőbolt, és egy áruház, amit mi kaposváriak még úgy ismerünk, hogy az egykori Csibi áruház, és az épületet is a mai napig nagyon sokan így emlegetik, hogy ja, a Csibi áruháznak a helyén vagyunk.
2: És akkor ilyenkor van bajba az, aki valahonnan ide költözik, úgy, mint én, és akkor azt mondja valaki, hogy találkozunk a Csibinél, és most hogyha én nem találkozok Májerné Bocska Ágnessel, akkor sose tudom meg, hogy melyik az a Csibi.
3: Fogod.
2: Most már igen.
3: És ahogy a hírességekre is térjünk egy picit, hát a nemzet csalogánya Blaha Lujza volt az, aki második kaposvári látogatása alkalmával, ez 1904-re esett, akkor az Erzsébet szállóban lakott, és pont abban az erkélyes szobában, ami a Kossuth térre néz. Igen, és én el szoktam mondani a látogatóinknak, hogy most képzeljük ezt a jelenetet, hogy több ezres tömeg várta a nemzet csalogányát a vasútállomáson, aztán konflissal idehozták a szálloda elé, és a művésznő utána még kijött az erkélyre, onnan integetett az ő rajongóinak.
2: Ó, mindig olyan szépen fejezett be Ágnes a beszélgetéseket. Drága hallgatók, köszönjük szépen, hogy ma is bennünket hallgattak. Folytatjuk még a következő időszakban várostörténeti túránkat. Köszönöm szépen, Ági.
3: Köszönöm.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatódik interjú sorozatunk a generáció közösségi média felhasználási szokásairól Guld Ádám média kutatóval, aki a témában előadást is tartott korábban Kaposváron. Szekeres Marnó Alán riportja következik.
2: A közösségi média, az online világ az nem olyan régi, hogy mindenkire, aki itt van most egy társadalomban egyenlő mértékben hatott volna. Ugye itt az idősebb generációk azok úgy kényszerültek megtanulni, ha egyáltalán belementek ebbe a dologba, az, hogy mit jelent az online világ, hogy hogyan mozgatunk egy egeret a kezünkkel, hogy neki ez korábban még a finom motorikai szinten sem volt meg, miközben ma egy gyerek úgy születik, hogy automatikusan piktogramok alapján tud tájékozódni egy okostelefonon. Tehát az, ami olyan sarkosnak tűnik, hogy elválaszt vagy összeköt bennünket, ez az egész világ, ez a generációkat figyelembe véve talán mégis indokolt egy ilyen felvetés.
3: Én azzal, hogy nem olyan régén óvatosan bánnék, nagyon gyorsan telik az idő, a közösségi média 20 éve velünk van. Az első platformok már a 2000-es évek elején megjelentek. A közösségi média igazi nagy robbanása az 2005-6 környéke. Tehát már előtte is léteznek kezdemények, de valójában a robbanás is már 20 évvel ezelőtt volt. Azzal az elhittes is egy picit óvatos lennék, hogy az idősek ebből kimaradnak, mert nem maradnak ki. Tehát akár a hazai vizsgálatok is azt mutatják, hogy még a legidősebb, akár építő generációja is bőven használ közösségi média felületeket, a boomerek pedig nagyon masszívan. Tehát a mai 60-as, 70-es korosztály, nyugdíjas korosztály jellemzően nagyon aktív például Facebookon, és az a helyzet, hogy média függés tüneteit messze nem csak gyerekeknél azonosítjuk, hanem nagyon sok esetben azoknál az idős embereknél is, akik egyébként leginkább az elmagányosodást próbálják elkerülni azáltal, hogy jelentősebb időt töltenek közösségi felületeken. Úgyhogy ilyen értelemben természetesen egyébként a különbség, hogy valaki beleszületette a digitális forradalomba, vagy aztán később csatlakozott ennek a használatához, ez a különbségtétel releváns, tehát hogy ez jogos egyébként, és valóban azt is látjuk, hogy az alfa és a Z generáció esetében a viselkedés, gondolkodásmódot, de nagyon sokszor még akár az értékrendet is nagyon nagy mértékben azt határozza meg, hogy gyermekkoruktól, kisgyermekkoruktól kezdve mit láttak online felületeken, de az a helyzet, hogy ezek alól a hatások alól ma sem tudja teljesen kivonni magát az idősebb korosztály sem. Ami igazán jelentős különbség, és erre mindig fel szoktam hívni a figyelmet, hogy az Y generációval bezárólag a korábbi érettebb generációk még rendelkeztek offline gyermekkorral. Tehát a szocializációknak az első szakasza az egy olyan biztonságosabb kulturális térben zajlott, ahol egy annyira agresszív külső eszköz, mint a közösségi média nem volt jelen. És a fiatalok esetében, ami igazán nagy különbséget látunk, ez tulajdonképpen ebben rejlik, hogy az alfák és zék egészen kisgyermekkoruktól fogva ezeknek a hatásoknak nagyon sok esetben ki voltak téve.
2: De ez némileg paradox módon arra utalna, vagy arra indítana engem, hogy az idősebb generáció tudatosabban tud helytállni az online világban, miközben az, hogy én beleszületek ebbe a rendszerbe, az viszont azt sugallná, hogy a fiatalok vannak otthonosabban, inkább ebben a világban, és ők tudnak tudatosabbá válni. Melyik az igaz?
3: Én azt gondolom, hogy itt megint arra kell kitérnünk, hogy ekkora tömegekről állításokat megfogalmazni ilyen egységes módon nem lehet. Tehát azt sem lehet mondani, hogy az öregek nem tudatosak, és azt sem lehet mondani, hogy a fiatalok pedig nagyon tudatosak, tehát a felhasználók minden korcsoportban nagyon sokszínűek. Inkább azt lehetne pontosításként ez hozzáfűzni, hogy a fiatalok inkább jártasabbak, de nem biztos, hogy tudatosabbak. Az idősebbek meg kevésbé jártassak, és ők sem biztos, hogy tudatosak. Nagyon sok esetben a fiatalok számára a közösségi média és a digitális média olyan, mint a levegő. Születésüktől kezdve kapcsolatban vannak vele, ebben élnek. Nagyon sokszor a legerősebb kulturális tapasztalataik ezzel a térrel függenek össze. Emiatt nagyon sokszor nem is reflektálnak arra, hogy mivel találkoznak. Nem biztos, hogy érzik például azt, hogy a saját identitásuk megformálásakor mennyiben nyúlnak vissza a médiából származó üzenetekhez. Úgyhogy én egy nagyon-nagyon színes képet látok, és ezt fontosnak is tartom a munkásságomnak keretei között, hogy erről mindig beszéljünk, hogy ne egyszerűsítsük le a valóságot. Semmi esetre sem szeretem például akár csak a közösségi média vonatkozásában is a boomerezést, mert igenis a boomer korcsoportnak is, még ez a mai 60-as, 70-es korosztálynak bizony van egy olyan rétege, aki egyrészt tudatos, médiajártassággal is rendelkezik, nagyon jó biztonsággal kezel nagyon sokféle felületet, és messze nem csak egyébként szórakozásra és passzív időtöltésre használja ezeket a lehetőségeket, hanem például bankol, biztosítást köt, szállást foglal, orvosi rendelésre jelentkezik be, esetleg vásárol. Mindeközben a fiatalok között is látok sajnos olyan perifériális, hátrányosabb helyzetű csoportokat, akik valódi média jártassággal nem rendelkeznek, és a digitális média használat az nagyon sok esetben a TikTok pörgetésén kívül másra nem fut ki.
2: Ha egy családot nézünk, mondjuk három generációt, és itt nyilván most sarkítani fogok, de létezik-e kulturális tér, közös kulturális tér akkor, ha ismételten mondom, sarkítva mondom, a nagyszülő a tévé előtt ül, a szülő mondjuk a Facebookon van, a gyerek viszont a TikTokon. És azt látjuk, hogy átalakultak a mindennapok, azt látjuk, hogy nagyon sokat van a kezünkben az okostelefon, mindenki a saját világába egy kicsit bezárkózik. Egy családon belül közös kulturális tér létezik-e még egyáltalán?
3: Nem, annyiban, mint régen, de itt is hozzáfűzném, hogy ez a folyamat ez nem most kezdődött. Ez a közös kulturális tér szétesése, ez talán akkor volt a leglátványosabb. Hazánkban ez a folyamat a 90-es években zajlik, amikor a háztartásokban egyszer csak több tévékészülék lett. Tehát én a 80-as évek elején születtem, az én korosztályomnak a döntő többsége még azt érte meg, hogy a háztartásban egy tévé van. Ez a tévé egyébként akkoriban nagyon sokszor még egy fekete-fehér tévé volt Magyarországon, és a televízió abban az időben gyakorlatilag a családi tűzhely szimbolikus szerepét töltötte be, jellemzően a nappaliban állt, e köré gyűlt össze a család esténként, és mindenki ugyanazt nézte, és a csatorna választás, ezt most idézőjelben mondom Magyarországon, mert hogy leginkább egy csatornából lehetett választani, de aztán később a csatorna meg a program választás az a felnőtt joga volt, ő határozta meg azt, hogy mikor mit lehet nézni. Aztán ugye a 90-es években a fejlődés ezen a téren elindul, egyszer csak megjelenik egy tévé a konyhában, és akkor az anyuka mellett, hogy mást néz, miközben főz, megjelenik a televízió készülék a gyerekszobájában, akkor elkezd mesecsatornákat nézni, aztán este meg ki tudja, hogy miket, egészen más csatornákat is akár, és itt elkezd ez szilánkosodni. És ma ennek a szilánkosodási folyamatnak látjuk tulajdonképpen egy egészen extrém, szélsőséges megnyilvánulását, mert hogy végtelen számú csatornán, gyakorlatilag végtelen mennyiségű tartalom érhető el. Nekem néhány évvel ezelőtt volt ezzel kapcsolatban nagyon izgalmas kutatás, ami azt bizonyította, hogy nagyon sok esetben még ugyanannak a generációnak a tagjai sem ugyanazt követik, vagy ugyanazt nézik, mert egész egyszerűen olyan mértékű a változatosság, hogy nem nagyon teremtődnek meg azok a tartalmi vagy kulturális csomópontok, amik így összefűznék ezeket a tapasztalatokat.
1: Vége, ennyi volt a műsor, a végéhez ért, a következő pedig jövő kedden este 8-kor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomos.hu e-mail címre, ha a lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Ma azonban búcsúzom stábunk nevében, Keszthelyi Tibort hallották. További szép estét kívánok, viszont hallásra!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Bábolnán is ott volt Kaposvár. Kaposvár és a térség meghatározó agrár- és élelmiszeripari szereplői is képviseltették magukat az idei Bábolnai Gazdafórumon. A csütörtökön megrendezett eseményen Vörös Péter, a MATE Kaposvári Kampusz főigazgatója felszólalásában a duális képzés fontosságát hangsúlyozta, és a kaposvári modellt emelte ki példaként. A Facebook oldalán megjelent beszámoló szerint a rendezvényen szó esett az agrárképzésről, valamint ennek jelentőségéről is. Erről Nagy János, a MATE bőszénfai szarvasfarmjának vezetője beszélt. A fórumon a kaposvári felsőoktatás szereplői mellett a helyi agrárium és élelmiszeripar is képviseltette magát, mások mellett jelen voltak a Finofood Kft., valamint a Kométa 99 Zrt. Képviselői is. 20-szor tartanak mézfesztivált Kaposváron. A hivatalos megnyitóval ma megkezdődött a 20. Mézfesztivál Kaposváron, a méhészek egészen holnap estig várják a látogatókat. A kétnapos fesztivál ideje alatt a sétáló utcán lehet mézes ételeket kóstolni, mézet és méhészeti eszközöket vásárolni. A rendezvény egyik kiemelt programja a 3. alkalommal megrendezett hungarikumos és nemzeti értéktáras mézek országos versenye. Ebben a látogatók maguk is részt vehetnek a magyar akácméz és a zselici hársméz kategóriában, kóstolni és szavazni is lehet. A véleményeket a mézkóstoló sátornál lehet leadni holnap 16 óráig. A mézfesztiválhoz kulturális programok is kapcsolódnak, ezeknek az Európa Park ad otthont, ma például zenés műsorral és utcaballal várták az érdeklődőket. Holnap térzenével indul a nap, idén is felvonulnak a mézlovagrendek, megszentelik a termelői mézeket, megáldják a mézlovagokat és megválasztják a mézkirálynőt is. Ugyancsak holnap rendezik meg a 19. Zselici Méhész regionális konferenciát. A szombati programsorozat a Mézegyüttes és a Senior zenekar műsorával ér véget. A közvilágítás volt a téma. Az E.ON munkatársaival egyeztetett pénteken a Városházán Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a közvilágítás hibáiról beszélt a szakemberekkel. A településvezető a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, melyen arra kerestek megoldást, hogy miként lehet a lehető leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül kijavítani a közvilágítási rendszerben előforduló szakaszhibákat vagy passzív hibákat. Szita Károly emlékeztetett, hogy Kaposváron az éveleje óta csaknem 10 000 okos ledes lámpa biztosítja a közvilágítást. Hangsúlyozta, hogy a rendszer jól működik, és jelentős megtakarítást is hozott. Hibák azonban előfordulnak, amelyeket igyekeznek minél hatékonyabban orvosolni. Hozzátette, csütörtök éjszaka Kaposváron mindössze 194 lámpa nem világított, ezek közül 26 esetben lámpatest hiba áll fenn.
2: Lecseréltük az egész közvilágítási rendszert, de még mindig van a közel 10 000 égőből naponta 250-300, amelyik nem ég. Napi problémák vannak. Az egyik problémát az E.ON-nak kell megoldani, mert szakadnak a kábelek, mert elmulasztotta a karbantartást az elmúlt évtizedekben, a másikat pedig a kivitelezőnek, hogyha égő probléma van, aki megcsinálta.
1: Indul a nevezés a kakukkupára. Másodszor hirdeti meg a kaposvári iskolásoknak szóló helyismereti vetélkedőjét a Takács Gyula könyvtár. A Kaposvári Intézmény közösségi oldalán megjelent felhívás szerint a kakukkupára általános iskolás felsős és középiskolás diákok jelentkezését várják 3-4 fős csapatokban, a nevezési határidő október 2-a. A Poszt szerint a négyfordulós verseny célja, hogy játékos és kreatív feladatokon keresztül ismertesse meg a tanulókkal Kaposvár történelmét, értékeit és érdekességeit. Olyan diákok nevezéseit várják, akik szeretnek kutatni, új dolgokat felfedezni, Kaposvár különböző pontjait bejárni, és szívesen dolgoznak csapatban. A versenyre a könyvtár közösségi oldalán megadott címen lehet jelentkezni. Szuperebb fesztiválon találkoznak a kutyások az Aranyin. A kutyások és a kutyabarátok örömére ismét Szuperebb fesztivál lesz holnap Kaposváron. A rendezvényt 2011 óta tartják meg minden évben, így az idei már a 11. alkalom lesz, amikor az Aranyi lakótelepen találkoznak a négylábúak és gazdáik. A délután 1 órakor kezdődő színes, kutyás programok között lesz Agility, mentőkutya és őrzővédő bemutató, megválasztják a legszebb fajtatiszta és a legszebb keverékkutyát, de a fesztivál legkisebb és legnagyobb négylábúja is díjat kap. Lesz gyerekkutya felvezető verseny, kutyás ügyességi kihívás a családoknak, a gyerekeket pedig többek között rajzverseny várja. A Super App Fesztivál ingyenes, azt viszont fontos tudni, hogy a négylábú kedvencek kizárólag érvényes oltási könyvvel vehetnek részt rajta. A Super App Fesztivál a felelős állattartásra igyekszik felhívni a figyelmet. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Ma és holnap zajlik az emléktorna. 4 csapat részvételével zajlik az idei hagyományos Orosz László emléktorna a Kaposvár arénában. A rendezvényen a helyiek mellett a Paksi Atomerőmű ESE, a Szegedi Délút STE SZDEÁK és a Budapesti Honvéd vesznek részt. A mai bevezető mérkőzések után az emléktorna bronz mérkőzését holnap 15 órától vívják, a döntő összecsapást pedig 18 órától élvezheti a közönség. Az Orosz László emléktornával a Kaposvári Kosárlabdaklub egykori kiváló játékosa, csapatkapitánya, a 2011-ben tragikus körülmények között elhunyt Orosz László emléke előtt tiszteleg. A továbbjutás a tét. Heves megyében folytatja a bajnokságot a Rákóczi. A kaposvári focisták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az FC 60 otthonába látogatnak holnap. Az összecsapás 15 órakor kezdődik. A találkozó tétje nem kisebb, mint a továbbjutás, ami egyetlen mérkőzésen dől el. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a rendes játékidőben nem lesz győztes, úgy 2x15 perces hosszabbítás következik, ha pedig ez sem vezetne eredményre, akkor 11-es rúgásokkal döntik el, hogy melyik csapat jut a legjobb 32 közé. A sakkozóknak is lesz csemege ezen a hétvégén. Különleges eseményen vehetnek részt az érdeklődők holnap, szabadtéri sakkfesztiválnak ad otthont Kaposvár. A második alkalommal megszervezett rendezvényt a Nyár utcában, a Császár vendéglő melletti sportpályán tartják. A megmérettetésen bárki próbára teheti a tudását, gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak. A hivatalos első forduló 10 órakor kezdődik, ezt követően folyamatosak lesznek a partik, a sakkfesztivál svájci rendszerben 7 fordulóval zajlik. Az eredményhirdetést várhatóan délután 14:30-kor tartják majd. A különleges esemény célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyakorlásra, valamint hogy népszerűsítse a sakkot.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Holnap akár hosszabb időszakokra is kisüthet a nap, de helyenként erősen felhős, olykor borult marad az ég. Kezdetben kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csökken a csapadékhajlam. Az északias szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggelre 10 fokig csökken a hőmérséklet, majd délután 22 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

0: számát.
1: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A kaposvári felsőoktatás, az agrárium és az élelmiszeripar szereplői is felvonultak az idei bábolnai gazdafórumon. Az eseményen Vörös Péter, a MATE kaposvári kampusz főigazgatója, felszólalásában a duális képzés fontosságát hangsúlyozta, és kiemelte a kaposvári modellt. A főigazgató beszámolója szerint a rendezvényen szó esett az agrárképzésről, valamint ennek jelentőségéről is. A témáról Nagy János, a MATE bőszénfai szarvasfarmjának vezetője beszélt. Vörös Péter tájékoztatott arról is, hogy a fórumon ugyancsak jelen voltak Kaposvár és a térség meghatározó agrár- és élelmiszeripari szereplői. Speciális táncórákra hívja az érdeklődőket a Vadvirág Alapítvány. A közösségi oldalukon megjelent tájékoztató szerint a Kristályvirág tánccsoport a kerekesszékesek és a fogyatékossággal élők mellett az épeket is várja az egészen az év végéig tartó programsorozatra. Az első táncfoglalkozást szeptember 26-án tartják, majd pedig minden szombaton megszervezik a rendezvényt. Az órákon Szeretsz Róbert lesz a táncoktató. 30 országból csaknem 20 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet csütörtökön. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól Ausztrálián és az Egyesült Államokon át egészen Hawaiig. Kiemelték, a cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, valamint erősödjön a kötődésük a magyar nyelvhez, a kultúrához és a közösséghez. Kiszálló kártya néven folytatja kampányát a Média Unió Alapítvány, közölte a szervezet csütörtökön. Az alapítvány tavaly ősszel indította el a Függőség 7 jele című kezdeményezést, amelyben a tinédzserkori szerhasználatra és a viselkedési függőségek kockázataira fókuszálnak. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó kérdéseket tesznek fel. A Média Unió reményei szerint a kérdések a fiatalokon kívül a szülőknek, a pedagógusoknak és a kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogy hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést. Híreink végén pedig sport. Szabadtéri sakkfesztiválnak ad otthont holnap Kaposvár. A második alkalommal megszervezett rendezvényt a Nyár utcában, a Császár vendéglő melletti sportpályán tartják. A megmérettetésen bárki próbára teheti a tudását, gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak. A hivatalos első forduló 10 órakor kezdődik, a sakkfesztivál svájci rendszerben 7 fordulóval zajlik. Az eredményhirdetést várhatóan holnap délután 14:30-kor tartják majd. A különleges esemény célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyakorlásra, valamint hogy népszerűsítse a sakkot.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap akár hosszabb időszakokra is kisüthet a nap, de helyenként erősen felhős, olykor borult marad az ég. Kezdetben kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csökken a csapadékhajlam. Az északias szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggelre 10 fokig csökken a hőmérséklet, majd délután 22 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Egy hálás szív,

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A közvilágítás hibáiról egyeztetett az E.ON szakembereivel pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, melyen arra kerestek megoldást, hogy miként lehet a lehető leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül kijavítani a közvilágítási rendszerben előforduló szakaszhibákat vagy passzív hibákat. A településvezető emlékeztetett, hogy Kaposváron az éveleje óta csaknem 10 000 okos ledes lámpa biztosítja a közvilágítást. Szita Károly hangsúlyozta, hogy a rendszer jól működik, és jelentős megtakarítást is hozott. Hibák azonban előfordulnak, melyeket igyekeznek minél hatékonyabban orvosolni. Színes kutyás programokkal ismét szuperebb fesztivál lesz holnap Kaposváron. A négylábúak és gazdáik immár 11. alkalommal találkoznak az Aranyi lakótelepen, hogy a rendezvénnyel felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára. A holnap délután 1 órakor kezdődő programok között lesz agility, mentőkutya és őrzővédő bemutató, megválasztják a legszebb fajtatiszta és a legszebb keverék kutyát, de a fesztivál legkisebb és legnagyobb négylábúja is díjat kap. Lesz gyerek, kutya felvezető verseny, kutyás ügyességi kihívás a családoknak, a gyerekeket pedig még rajzverseny is várja. A SuperApp fesztivál ingyenes, azt viszont fontos tudni, hogy a négylábú kedvencek kizárólag érvényes oltási könyvvel vehetnek részt rajta. Több mint 27 000 tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte a Tesco áruházakban. A felajánlások csaknem 2 000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet csütörtökön. Mint írták, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Füzetek, ceruzák és ceruzakészletek, írólapok, valamint radír, vonalzó és rajzlap került az adományok közé.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap akár hosszabb időszakokra is kisüthet a nap, de helyenként erősen felhős, olykor borult marad az ég. Kezdetben kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csökken a csapadékhajlam. Az északias szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggelre 10 fokig csökken a hőmérséklet, majd délután 22 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek.

0: for somebody else.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

reggel. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. 20. alkalommal tartanak mézfesztivált Kaposváron ezen a hétvégén. A pénteken kezdődött kétnapos fesztivál ideje alatt a sétáló utcán lehet mézes ételeket kóstolni, mézet és méhészeti eszközöket vásárolni. A fesztivál szombati programja térzenével indul, majd idén is felvonulnak a mézlovagrendek, megszentelik a termelői mézeket, a mézlovagokat pedig megáldják és megválasztják a mézkirálynőt. Ugyancsak szombaton rendezik meg a 19. Zselici Méhész regionális konferenciát is. A jubileumi mézfesztivál a Mézegyüttes és a Senior zenekar műsorával ér véget, ezeknek a rendezvényeknek az Európa Park ad otthont. Folytatódik a Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopja. A Szobanövény ABC elnevezésű rendezvényt jövő szombaton, szeptember 19-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők általános növényismereti tudással gazdagodhatnak. Hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása és az, hogy a fiatalok számára is vonzó, jövedelmező megélhetést jelentsen az élelmiszertermelés. Ezt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mondta csütörtökön Bábolnán. Az öntözéssel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerült tenni, az már jelentős eredmény. Hozzátette, komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma akár hosszabb időszakokra is kisüthet a nap, de helyenként erősen felhős, olykor borult marad az ég. Kezdetben kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csökken a csapadékhajlam. Az északias szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 10 fok körüli hőmérséklet, délután pedig 22 fok körüli értékek várhatók.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

91.2 Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tisztújító közgyűlést tartott a héten a Magyar Levéltárosok Egyesülete. Erről számolt be a közösségi oldalán a Somogy megyei levéltár. A bejegyzés szerint a közgyűlésen megválasztották az új tisztségviselőket. Azt írták, hogy a megyei levéltár munkatársa Kis Norbert Péter is választmányi tag lett. Így dr. Bősze Sándor és Polgár Tamás után újabb somogyi viszi tovább a hagyományt az Országos Egyesület választmányában. Különleges kikapcsolódási lehetőség várja a kaposvári családokat a jövő hétvégén. A városba érkezik a Teddy Maci Kórház. Az Egészséges Kaposvár szervezésében már második alkalommal látogat Kaposvárra a Pécsi kezdeményezés szeptember 19-én. Az elsősorban gyermekeknek szóló programokon a kicsik játékosan ismerkedhetnek az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják, hogy hogyan kell mentőt hívni, megvizsgálhatják a saját plüssállataikat, de újraélesztős élmények is várják őket. A Polgárok Háza udvarán megrendezett esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt online vagy a helyszínen lehet megtenni. A közép-európai országok közötti együttműködés erősítésében nagyobb potenciál rejlik, mint amennyit eddig kihasználtak, jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Pozsonyban a visegrádi négyek és Írország kormányfői találkozója után. Magyar Péter kiemelte az észak-déli közlekedési kapcsolatok fejlesztését, valamint az energetikában, a védelmi iparban, a digitalizációban, az egészségügyben, az agráriumban és az élelmiszeriparban rejlő együttműködési lehetőségeket. A miniszterelnök szerint a V4-ek egy erős Közép-Európa bázisát jelenthetik, amelyhez később más országok, köztük Ausztria, Románia és a balkáni államok is kapcsolódhatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma akár hosszabb időszakokra is kisüthet a nap, de helyenként erősen felhős, olykor borult marad az ég. Kezdetben kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csökken a csapadékhajlam. Az északias szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 10 fok körüli hőmérséklet, délután pedig 22 fok körüli értékek várhatók.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most. Hírek most.
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A kaposvári felsőoktatás, az agrárium és az élelmiszeripar szereplői is felvonultak az idei bábolnai gazdafórumon. Az eseményen Vörös Péter, a MATE kaposvári kampusz főigazgatója, felszólalásában a duális képzés fontosságát hangsúlyozta, és kiemelte a kaposvári modellt. A főigazgató beszámolója szerint a rendezvényen szó esett az agrárképzésről, valamint ennek jelentőségéről is. A témáról Nagy János, a MATE bőszénfai szarvasfarmjának vezetője beszélt. Vörös Péter tájékoztatott arról is, hogy a fórumon ugyancsak jelen voltak Kaposvár és a térség meghatározó agrár- és élelmiszeripari szereplői. Speciális táncórákra hívja az érdeklődőket a Vadvirág Alapítvány. A közösségi oldalukon megjelent tájékoztató szerint a Kristályvirág tánccsoport a kerekesszékesek és a fogyatékossággal élők mellett az épeket is várja az egészen az év végéig tartó programsorozatra.